Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Rádió egy DJ Metzger Viki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a radio1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metzger Viki, tehát ez az Eden, itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy halka jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió egyes kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fate lesz-e közösen, a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a rádió egy is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Cocker-től is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurts dalával Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel ellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai slágere, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki a rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai slágerek között a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is, rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a Lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a Lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai sláget pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, ami teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Ray Dalton, Blood Running! Pár perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak 3 sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Jó, egyik csak igazi mai sláger megy. Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott. Nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról. Sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt így bevezették mégiscsak Amerikában van. Jó, a meccs jön! Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Might Mine, amit indít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, növelnék a gyalogosok biztonságát Kiskunhalason. Figyeljünk a higiéniára a fesztiválokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Új helyi szabályokat hoztak az elektromos rollerek és egyéb elektromos közlekedési eszközök használatáról Kiskunhalason. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelet nem a KRESZ szabályait módosítja, hanem meghatározza, hogy a város egyes közterületeinek rekreációs részein nem lehet elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközökkel közlekedni. Ezeken a területeken az eszközökről le kell szállni, és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet tovább haladni. Ide tartozik mások mellett a Hősök tere, a Semmelweis tér, a Sóstó vagy a Csettényi park is. A rendelet szerdán lépett hatályba. Célja, hogy a város legforgalmasabb pihenő és közösségi terein növelje a gyalogosok biztonságát. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
2: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülék segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel meg kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Annál király Tamás 5 óra után 14 perccel. Július 18-a van, a Frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz, ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Vicky és a Let You Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a Rádió.

0: ez pedig a Fogyarás az igazi mai slágerek között pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ezt indítva a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek. Korszerűsödik a mentőállomás. Dinnyéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a NEBIH rendszerén keresztül. Energetikai korszerűsítés valósul meg a kecskeméti mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a kecskeméti mentőállomás is érintett. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiunknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedése, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
1: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követőjük, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Drónokkal is figyel a MÁV, régészeti kiállítás nyílt Kecskeméten, Bácskiskunba is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Szkítekkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílt régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a szkítekkorát mutatja be Bácskiskun és Jász-Nagykun-Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Krisztus előtti 8.-4. század közötti időszak emlékeit tekintheti majd meg a közönség. Találkozhatnak az érdeklődők olyan műtárgyakkal is, amelyek most először szerepelnek múzeumi kiállításon. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A kiállítás egészen október 11-ig lesz látható. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország országos koncert sorozata 19 városba látogat el. Bács-Kiskunban is szerveznek programokat. Augusztus 29-én a kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templomban Szamosi Szabolcs és Miklósa Erika műsorát láthatja a közönség. Bácsalmáson pedig a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az orgona mellett a hegedű is megszólal. Pál Úr János és Stathatosz Sebestyén közös koncertje lesz hallható és látható. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Egy Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29, csapj le rá, 0639-441-509.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
8: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
9: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, növelnék a gyalogosok biztonságát Kiskunhalason. Figyeljünk a higiéniára a fesztiválokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Új helyi szabályokat hoztak az elektromos rollerek és egyéb elektromos közlekedési eszközök használatáról Kiskunhalason. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelet nem a KRESZ szabályait módosítja, hanem meghatározza, hogy a város egyes közterületeinek rekreációs részein nem lehet elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközökkel közlekedni. Ezeken a területeken az eszközökről le kell szállni, és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet tovább haladni. Ide tartozik mások mellett a Hősök tere, a Semmelweis tér, a Sóstó vagy a Csettényi park is. A rendelet szerdán lépett hatályba. Célja, hogy a város legforgalmasabb pihenő és közösségi terein növelje a gyalogosok biztonságát. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádióknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
4: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
3: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek bennem. Na, szóval ma este Franciaország-Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal is, Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek. Korszerűsödik a mentőállomás. Lényéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Energetikai korszerűsítés valósul meg a kecskeméti mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a kecskeméti mentőállomás is érintett. Országos dínnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dínyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedése, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dínje csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo, az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió egy Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
3: Második Kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
2: Kecskemét, Napsugár utca 2.
4: Beszélsz ki autóbontó.
5: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet. Vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630-944-1509.
6: A visszaszámlálás elindult.
7: Július 15-19. Kínli Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival.
6: Kunfehértón a Tófürdőn.
7: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
8: Két kupon 3 napon át az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosár értéktől 15% engedményt, 10000 forinttól pedig 20% kedvezményt adunk, ha bemutatja a kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Drónokkal is figyel a MÁV, régészeti kiállítás nyílt Kecskeméten, Bács-Kiskunba is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
4: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk. De most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
3: Szkítekkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílt régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanics János Múzeum közös tárlata a szkítekkorát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Krisztus előtti 8.-4. század közötti időszak emlékeit tekintheti majd meg a közönség, találkozhatnak az érdeklődők olyan műtárgyakkal is, amelyek most először szerepelnek múzeumi kiállításon. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A kiállítás egészen október 11-ig lesz látható. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Bács-Kiskunban is szerveznek programokat. Augusztus 29-én a kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templomban Szamosi Szabolcs és Miklósa Erika műsorát láthatja a közönség. Bácsalmáson pedig a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az orgona mellett a hegedű is megszólal. Pál Úr János és Stathatosz Sebestyén közös koncertje lesz hallható és látható. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszortan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszortan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: tessék! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Nav ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
2: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
2: Eskü,
1: hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
3: A kifárasztásra mennek.
2: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
1: Megyünk egyet.
2: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
1: baj.
2: Neked.
1: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
2: jó, a kaja, az hozzád járnak
1: ennek. Ez lehet.
2: És ez nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híremet, hogy nagyon jó tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
3: És már ismeritek az egész tábort.
2: Várjál, de
3: visszajárnak.
2: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
3: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
2: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
1: Ne, mit jársz utána?
3: Hát ez egy...
1: Előveszel.
2: Fölteszel legalább két kereszt kérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
3: De attól még kifizeti.
2: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg ki kell fizetnie.
3: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
2: És hozzá. Piáztak.
3: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt, amaz. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
2: Ja, ez
3: és
2: mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteles más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
3: Igen, voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
2: De oké, ez egyrészt dicséret is.
1: Tehát, hogy, jó, már most mondom.
2: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán.
3: Mondom,
2: értem
3: menjetek
1: szembe, légy jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
3: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy fél egyre jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
2: Igen, ezért, nem foglalnak
1: már
2: pluszt.
1: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
2: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
3: Egészségetekre sem.
2: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor előrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
3: Egy kicsit tehát, mi is.
2: Ingyen élés, ne továbbja.
3: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
2: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyaki benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát
1: igen,
2: ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
3: Hát igen.
2: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
3: A te pénzedet a Ferinél költ.
2: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőriztük, ne, és ott ad számlát, nem baj, jó a kaja.
3: De megigettük már az étlapot is.
2: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de meg mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a izé, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsúval ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
3: Az igazolványom.
2: Az öreg profi. Az öreg Al Capone. Mennyire profi.
3: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
2: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
3: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
2: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
3: Nincs
2: tehát,
3: az
2: hogy
3: a
2: legjobb.
3: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
3: Végzi a munkáját, na, értem.
2: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of-ba azt le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
2: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. Ez is a 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan, amit még egyszer ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
3: Fotozzák a taxisból is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
2: Aha. Igen, igen, igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
2: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy igen, temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
2: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
2: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát, jó az
3: nem
1: is,
3: rossz az,
1: gyerekek.
2: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
1: Gyertek!
2: Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó, jó a kaja.
1: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
2: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremet listá, igen. Két napja beállt, boxedzése a Navos a végén,
3: ne,
2: felfedte magát,
3: ne,
2: írja Viktor.
3: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést.
2: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész. Tehát ki ad erről számlát.
3: És egyébként a Navosok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
2: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor megkoralázza ezt a Ferinél kajára.
3: Utána
2: elmegy még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
3: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
2: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a Navos bennmaradt, amíg a nőt hátulról, hát megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én. Jó, hajolj,
1: te kezdte.
2: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy Navosok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem áll.
3: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is. nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
2: nem buktattál elég értelmest. Irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt. Jó ötlet. Csinálj egy tisztet navosok, mákos guba.
3: Napi ajánlatunk.
2: Napi ajánlatunk, csak egy kizárólag navosok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
3: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terüljenek terem.
2: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
3: Szeretlek, nap.
2: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta
1: a csaj az életnapos oldala. A mesztelen jogát is.
2: A mesztelen jogára is elmentek. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
3: De erre születni kell. Tehát, hogy van,
2: igen, ehhez vannak ezért kicsit, emberek, kicsit rohadéknak kell lenni.
3: Ehhez kell egy lelkület.
2: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált,
3: vére
2: száj volt.
3: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
2: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi.
3: Na jó.
2: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Úgy de jó vagy.
2: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
2: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen, navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
2: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve hát, fizeti, mi fizetjük.
1: Igen.
2: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
2: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
3: Navraforgó olajban
2: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
3: Navancslé.
2: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen,
2: persze,
1: igen,
2: ők fizetnek.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Ja.
3: Nyugtával dicsért a navot.
2: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
3: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: Hát de hogy, az hogy jelented be?
3: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
3: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
3: címszó alatt lehet elvileg.
2: Igen, elvileg igen. Kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsics Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, Feri, az is nagyon jó, mert az is
3: eztek egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
1: Legváros bukta.
3: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
3: Ki jön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
2: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
1: igen,
2: nektek.
1: Igen, jöttök bátran.
2: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
2: Menüznek. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Na, azaz.
2: Megérted? Kacsát, rozét.
3: A legdrágább pezsgőből rendeljetek
2: meg. Akkor már csapjanak oda.
0: Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, növelnék a gyalogosok biztonságát Kiskunhalason. Figyeljünk a higiéniára a fesztiválokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Új helyi szabályokat hoztak az elektromos rollerek és egyéb elektromos közlekedési eszközök használatáról Kiskunhalason. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelet nem a KRESZ szabályait módosítja, hanem meghatározza, hogy a város egyes közterületeinek rekreációs részein nem lehet elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközökkel közlekedni. Ezeken a területeken az eszközökről le kell szállni, és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet tovább haladni. Ide tartozik mások mellett a Hősök tere, a Semmelweis tér, a Sóstó vagy a Csettényi park is. A rendelet szerdán lépett hatályba. Célja, hogy a város legforgalmasabb pihenő és közösségi terein növelje a gyalogosok biztonságát. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádióknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törőközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: A napsütést ma többször zavarják, megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk, erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de

0: tároz területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio.
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló, 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereket.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak?
0: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor már HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj,
1: egyébként van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe. És amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg juhtenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek. Basszus, ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ezt már csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van szó, hogy mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott
2: járnak. És akkor minden nap végződ a teje.
1: Dobjuk el a gelger, mire számlálod. Hozzunk teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye rá a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.

0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még egy éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahelye, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
1: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, okay, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz. Hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz. Érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk. Fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es. Szilvi küldte nekünk.
2: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
0: Igen. Figyelj, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
1: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges jó, legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
1: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
2: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék na, lehet a budiban. Igen. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
1: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
1: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
2: És ablak ha sincs, mondom, ablak,
0: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Hát ez
0: nem igen, mész ki. Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüvegtámogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
1: ne,
0: maga víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
1: A krampuszos jelme, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
1: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
1: Mint, hogy megvennéd a boltba.
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
1: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben. Sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolnál róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
1: Vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttök, azért azonban van egy gomb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék,
2: hogy
0: ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
1: Ott van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Jó, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként, tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
1: van szűrt vízünk, van tisztított víz.
0: Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Vagy sima Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
1: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Július 30, augusztus 1.
10: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
9: Jegyek oneticket.hu.
11: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
13: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
17: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: minket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
4: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, korszerűsödik a mentőállomás, dényéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Energetikai korszerűsítés valósul meg a kecskeméti mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a kecskeméti mentőállomás is érintett. Országos dínye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiunknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dínyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedése, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
4: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. Akár Rövödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz, 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abba a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mert ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két veder vizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, hogy... már nem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait, teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Álla Istennek, nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként Tápió Kária hirdetés.
3: Nem nincs tudom. Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a nincs. Település, nem nincs. Létező település.
2: Ő egy ilyen viccember, most megnéztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalma.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt bennem egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4-6.
2: Este 4-6, akkor vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
3: Mondta, Papp.
2: Papp Tamás nem ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó, Nyíregyházán.
2: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
2: a Sárkány
3: ezt nem mondta,
2: utca.
3: Csak Sárkány
2: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: mert várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejve egy csávó este 4-6-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te odamész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor, ja, nincs téren...
2: és akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: A kettedik kerület Budapest.
2: Nem, van az Orszínál is. Azt nálatok is van. Van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk fel. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lircos a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangosz. Ja, a feleségem nyert tegnap 100 000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca? Hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már,
1: hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy, itt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba, és figyelünk távolra.
3: Lesötétít ablakunk mergába.
1: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
2: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nunchakut, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, fogja.
1: Megkéselték Rásko Esztert a 8. kerületi.
2: Nunchakun szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nunchakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nunchakú az most legális, vagy nem legális? Oké, okay, a
1: nunchakú?
3: Nem.
2: Én a meglepetés erejében hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy És ugye ezt adok, pukkárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullam, Papp Tamás vagyok a Magyar Pszichológiától. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdekli.
1: Egy olyan üggyel való kapcsolatosan. Ő volt
2: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Papp Tamás néven.
2: Ugye ő az? Többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
2: Hányan nyertétek még meg a 100-100?
4: Szép jó napot kívánok, kedves ullam. Papp Tamás vagyok a Magyar Pszichológiától. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
2: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Papp Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Papp Tamás.
2: Ezt nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg ez a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
2: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Papp Tamás, ez van.
2: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az e-mail, freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Nekünk már átalkozottak, hogy olyan dolgok foglalkoztattak.
2: Igen, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
3: Mit tanultál tőlük?
2: És a gyerekek így, és kedvesek voltak, mindig kedvesek. Ment a humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már, hanem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
2: Hát tehát, szerintem nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az abszolút
3: nem.
2: De hogy nálunk a tinédzsereknek, tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régió dolgok?
1: Régió dolgokba vármilyen
2: Sárkány, kár, nem marad semmi.
1: Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
2: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Nem volt, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
2: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa. Lefele
2: de felül
1: görbül.
2: Nem is? De felül
1: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé konyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszenni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
2: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában? De mennyire kell ehhez szeretni a karácsonyt?
2: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen, igen, igen, igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretetlen szanyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajával. Figyelj, hogy mibe vagy, milyen az életed, hogy telnek a napjaid, mit vársz a következő karácsonytól, meg akarom ismerni az embert.
2: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
2: Többen írják, hogy amúgy akinek a mostani fenyőfárak mellett ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
3: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
3: hogy szarok a világra.
1: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
2: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, igen, hogy
2: mikor porszívózott utoljára.
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
2: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
2: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
3: tényleg,
2: volt?
3: Tényleg a nyuszi?
2: Na.
3: Hello.
2: Szóval az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
2: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
2: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
2: Meg a felső izzósor azért elbizonyítva.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
2: Ezek modern gömbök, tehát ezt szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
2: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
2: Mondják,
1: hol vette a fenyőt?
3: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
2: ebben
1: megfáradnak.
2: Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
2: hát
1: rajta.
2: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen, igen.
2: Ez nagyon
1: akkor
2: durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
2: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, hogy csak ráúztál egy zsákot, és kiütted a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk ilyen hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamik egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, meg nem jön fel a kukás autó az utcában?
2: Nem megy fel a
1: kukás. Nem, le kell vinned a kukát.
2: Hát ilyen lehet az.
1: Szerinted ember egy... mire tartok 3 szomáliait?
2: Ezt akartam mondani, hogy ilyenkor egymás mellé fekszenek.
1: A
2: szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem lennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
2: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldeti telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért ezt be akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
3: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
3: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csináljátok! Itt van, hát miért most... állnak fák júniusban?
2: Az írja, hogy a csontvázak nem a Halloween díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakarosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
3: Nem kell vele szórakozni. De... Viszont bármikor ünnepelhet. Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
2: Nem, az mindig csak ilyen
1: furcsa. Ó, igen.
2: Azt akartam kérdezni, Bárs, hogy neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyadba, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet.
2: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
3: De már mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcskészlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcskészlettel. Hányszor forgattam.
2: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami, mit tudom én, tehát volt valami terved vele, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
3: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
2: Kocsi kulcs például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
2: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
3: van. Hiányozna, ha nem lenne.
2: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, többedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
2: De milyen irányból?
1: Hát elkezdesz többedni.
2: De közben miért úgy csinálsz, hogy a mellem miatt fogdosnád?
1: Hát nem csak a melledet fogom, csak megmutattam, hogy többedsz.
2: Mert az is többedsz. Belemarkoltál levegőbe, hogy többedsz.
3: Az is
2: többedsz. Te többedsz,
1: jó? Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
2: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
2: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert, hogy majd ezt nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
0: És

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Drónokkal is figyel a MÁV, régészeti kiállítás nyílt Kecskeméten, Bács-Kiskunba is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
2: A felsőzetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk. De most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Szkítekkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílt régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös tárlata a szkítekkorát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Krisztus előtti 8.-4. század közötti időszak emlékeit tekintheti majd meg a közönség. Találkozhatnak az érdeklődők olyan műtárgyakkal is, amelyek most először szerepelnek múzeumi kiállításon. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A kiállítás egészen október 11-ig lesz látható. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Bács-Kiskunban is szerveznek programokat. Augusztus 29-én a kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templomban Szamosi Szabolcs és Miklósa Erika műsorát láthatja a közönség. Bácsalmáson pedig a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az orgona mellett a hegedű is megszólal. Pál úr János

0: Samnire emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színésze, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfőn jelentette be halálát a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Ez madrág úgy tetszett nekem, mint az a csaj hordott.
0: Igen, az egy az, jó, igen, egy kis...
1: Visszajött a divatba azonra.
0: Tér, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, akkor... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elől van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai.
1: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elől pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind?
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes.
2: Emlékszem.
0: A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem. Igen. Szóval, ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszauruszokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterben, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőtt időseknek is mindent meg tudtak fogni.
0: Igen.
2: Nem hiszem el, hogy 93-os. Ezt nem hittem.
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: én
2: késő.
1: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindig dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez tehát... nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenki fölélesztették.
1: Mindegy, akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek hogy nem egyszer nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom a hangodon.
2: Benne van a Jenny.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
2: Igen? Jó, várjátok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda, nem. És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a 4 dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy ilyen kis rohanós lény volt.
2: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus.
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
0: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
1: Tudná hozzá csapkodni a szárnyaidra?
0: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Okay. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó kis.

0: A Saurus. Péterosaurus.
1: Pterosaurus. Jó. Oké, okay, Patrik, megjegyeztük. Jó, nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ja, igen, el tudsz szállni. Repülj már.
0: A távolba.
2: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülőtérben.
0: Hát csináld meg úgy, hogy távolodon ott tűnjön a hangot.
1: Igen, igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületesen.
0: A végén egy kicsit galambásztel üdült. Igen, igen.
2: Jó reggelt!
1: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
2: Igen, igen, igen.
1: Mi vagy, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
2: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
1: Budafok környékén mászkáltok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
2: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
1: Jó, hogy készül, gyakorolsz, gyakorolsz.
2: Igen.
1: Jó, na figyelj, mit hozol?
2: Hát, mutatom a legjobban.
1: Jó, azonnal húzz elő, azonnal húzz elő a legjobbat. Jó, figyeljük. Ez Eszter is lehetne három sokukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
0: Papamás, te vagy az?
3: Ez egy apatoszaurusz.
1: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, sima, tényleg egy sima blahás gyrosz.
0: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba, hát ha
1: jó, távolodjál, távolodjál. Hogy...
0: De minden nem működik a távolodás. Igen,
1: a távolodás a legjobb, persze. Majd még egy távolodós?
2: Távolodós.
1: Kezdve a...
0: Elvitte egy vihar.
1: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is, megjegyeztük. Köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni fél órát. Csáu.
0: Csodálatos.
1: Nagyon
0: szép. Azt mondjuk, ez Bölény volt, ez egy másik korszak.
1: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
0: Van,
1: nem tudunk dönteni, annyira rosszak. Nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggelt!
4: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
1: Én érzem.
4: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
1: Nem, mondd el.
4: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelvem megint, a velociraptor. A velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek,
4: és... Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni, szóval.
1: Oké.
3: És tényleg?
0: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
3: Tényleg így?
1: Jó.
3: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
4: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utolsó, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket ebben is sokkal hallatszik, jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
4: Ebben
1: egy komplet gyerekkor és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
0: De akkor mi kell döntéseket hozni? A mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
1: Igen.
4: Hát ez egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
0: Igen. És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van, igen, a világjárók sorozat mögött.
4: Igen, de van 3 testvére, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszed, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
0: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért jön ez egy fóka?
4: Hát, távol át azért a fókától.
1: Én ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem ő.
0: Ez csak a VHS között, amiatt mondom.
4: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurus, de az még sokkal jobban megy, mint ez. Egy grátis barát, hogy nektek egy elefánt.
1: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél. Nem
3: biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk. és én.
0: Ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő?
0: Nem ezzel jöttél.
3: Nem ezt értek.
4: A Juraforin nagy emlősöket értél, de mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
3: Hogy csinálod?
1: Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
4: Azt csinált, hogy beszítsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a tüdőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Igen, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
0: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
4: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
4: Párokra, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
0: Akkor te már hallottad ezt a hangot. Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
4: Már mire gondolsz egészen pontosan?
0: Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
4: Igen. Ezt az elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam mondani, hogy hallod, Bence, utánoz már az elefántot. Mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget iszok, akkor elő kell jönnöd az
4: elefánttal.
1: Igen. Lenne egy ilyen haverom, aki jó hozza az elefántot, állandóan ezzel nyomatnám, és egy fiú. Na jó, ott a csaj, gyerünk, ott a csaj, na most volt az elefántot.
4: Ha kapok egy kampusz fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
4: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan, leállíthatatlan.
3: Szerintem a kampuszon nagy színpad.
1: Igen, meg vagy Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi Bence, de egyelőre te vezetsz. Nyugodj! Halló! Cső. Figyelj, nagyon adom. De egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Halló!
5: Sziasztok, Ricsi vagyok.
1: Ricsi, nagyon nagy...
5: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
1: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
5: Feladták a leckét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
1: Ne viccelj, hát ez reklám, bocs.
5: Jönnek a...
1: Nem fizettünk elő. Várj, mi nem jön semmi, mert még átugorni a reklámot, mi nem fizetünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
5: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhaajtó. Majd megjelenik a velociraptor.
0: Rálépett egy bióra,
1: várjál! Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere! Utasd! Még!
3: Na!
0: Gyere, Buksu, gyere!
1: Hozzá! Csinál! Nagyon!
5: És kész!
1: De várjál még az elejét!
3: Várjál, ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt.
1: Hozzá!
5: Igen.
3: Meghaltál?
0: A gége mikrofon kikapcsolt.
5: Egyébként
1: jó.
5: A Predátornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
1: Ez is jó. Tök.
5: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
1: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
5: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Adigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm
1: kisztúdióban
5: meghallgatni a horror.
0: Jó, akkor egy lézerkardot.
1: Igen.
3: Tessék,
1: de nagy.
6: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítés.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
6: A visszaszámlálás elindult.
7: Július 15-19 Kinley Fehérton Fesztivál az ország első számú előadóival
6: Kunfehértón a Tófürdőn.
7: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
8: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és a környék minden települése. Pacsi az internetes streamen velünk tartóknak is, akik a rádió1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Kormos Zsolt vagyok, 10 óra múlt 6 perccel, dolgozik a kávé, a hétvégi üzemmód pedig már élesítve. A legütősebb igazi mai slágerekkel pörgetjük fel a szombatot. Július 18-a van, Frigyes napja, köszöntsük őket és persze mindenkit, aki ma ünnepel. De ne feledjük el, akad születésnaposunk is. Vin Diesel 59 éves lett. Reméljük, nem hívják ma halálos iramban dolgozni. És ami nekünk még ennél is fontosabb, a mi sztárunk, a Rádió 1 reggeli fenegyereke, Sebestyén Balázs is ma ünnepli a 49-et. Nagyon boldog szülinapot kívánunk nekik és minden ünnepeltnek. De a mai napon a legnagyobb buli mégiscsak a foci, piknik, a Rádió 1 gongon játék. Ha emlékeztek, múlt szombaton kezdtük, és holnap, vasárnap már sorsoljuk is a fődíjunkat. Aki viszont szeretne esélyt a mai napi vacsora meghívásra, két főre, vagy a holnapi brutális főnyereményre, ami egy családi glamping, sátoros pihenés a Richter Safari Parkba, annak most kell lépnie. Már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szerencséd van és jön az élő visszahívás, a következő kérdésre kell válaszolnod. Melyik mérkőzést rendezik meg ma este a labdarúgó világbajnokságon? A második elődöntőt, vagy a bronz meccset? Hamarosan érkezik egy kis digitális okosság a net percekben, és azt is eláruljuk, mi újság a futball világbajnokság házatáján a hétvégi nagy döntő előtt. A napot Félix Jén és Sáusz igazi mai slágerével indítjuk. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik a Walk With Me!

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu
1: 10 óra után 17 perccel a legfrissebb digitális hírek következnek a Netpercekben. A Chrome böngésző, androidos változata végre a kezünkbe adja az irányítást a helyadataink felett. Lássuk, miért is jó ez nekünk. Hozzávetőleges hely. Ez lesz az új jelszó. Egy weboldallal már nem feltétlenül kell megosztani a telefon pontos helyzetét. A felhasználó engedélyezheti, hogy az oldal csak azt tudja meg, melyik városban vagy térségben járunk, de nem kapja meg a konkrét utcát vagy épületet. Mert lássuk be, a helyi időjáráshoz vagy a környék híreihez tényleg nincs szüksége méteres pontosságra. Más esetekben viszont például navigációnál vagy ételkiszállításnál indokolt lehet a pontos hely. A Chrome ezért webhelyként ad lehetőséget a pontosság megválasztására, a funkció pedig később az asztali böngészőbe is eljuthat. Érdemes lesz tehát időnként átnézni a beállításokat. Ha a technika helyett viszont inkább a zamatokra koncentrálnátok, ne feledjétek, még mindig várjuk a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdés a következő, melyik mérkőzést rendezik meg ma este a labdarúgó világbajnokságon, a második elődöntőt vagy a bronz meccset? Napi nyereményünk egy két főre szóló vacsora menü meghívás, és holnap gazdára talál egy családi VIP belépő, két felnőtt és két gyermek részére, valamint egy egyéjszakás, safari, glamping, sátoros pihenés. Hamarosan jövünk a legfrissebb meteorológiai előrejelzéssel. Fast Boy-jal megyünk tovább, ez a Forget You!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a rádió egy gong, 10:30 lesz, 2 perc múlva. A hétvégi tervek mellé hozzuk az égbolt legfrissebb adatait. A hőmérők egyelőre 30 fok körüli értéket mutatnak Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ma napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként, főleg nyugaton, északnyugaton, záporokra, zivatarokra is számítani kell. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Néhány perc múlva meghallgathatjátok a foci világbajnokság legfrissebb eseményeiről készült hírösszefoglalónkat, a folytatásban pedig Dua Lipával megyünk tovább. Következik a Dance the Night.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Tél 11 múlt 8 perccel. A Rádió 1 gongon következik a VB Express, a foci világbajnokság legfrissebb híreivel. Elérkeztünk a labdarúgó világbajnokság utolsó előtti napjához. Ma este lesz az Anglia-Franciaország bronzmeccs, míg holnap a Spanyolország-Argentína döntő. A magyar idő szerint 23 órakor kezdődő bronzmérkőzésen a fogadóirodák a franciákat tartják esélyesebbnek, és a két csapat közös múltja is francia sikert diktál. Anglia ugyanis 44 éve nem tudja legyőzni tétmeccsen Franciaországot. Ez legutóbb az 1982-es VB-n történt meg. Az előző

2022-es világbajnokságon a negyed döntőben találkoztak a csapatok, és akkor a későbbi ezüstérmes franciák 2-1-re győztek. Az embereket viszont természetesen nem a bronz csata, hanem a holnap esti finálé tartja lázban. És ha már láz, egészségügyi veszélyhelyzet fenyegeti a VB döntő helyszínét, New Yorkot. A kanadai erdőtüzek miatt ugyanis rendkívül rossz a levegő minősége az Egyesült Államok északkeleti térségeiben is. Több helyen a levegő minőségét a veszélyes kategóriába sorolják. Az eget sűrű füst borítja be, és a szél apró hamudarabokat fúj. New York Cityben a hatóságok szűrővel ellátott maszkokat osztogatnak. A spanyol és az argentin válogatott is megérkezett már a finálé helyszínére, és edzőpályáikat folyamatosan locsolják a levegőben szálló por megkötése érdekében. A helyzeten sokat segítene, ha a meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően ma megérkezne az eső New Yorkba. A döntő elhalasztása egyelőre nincs napirenden, de ha kedvezőtlenül alakul a mai New York-i időjárás, akár még ez is szóba kerülhet. Izgalmas napoknak nézünk tehát elébe. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig Lattó és Lukala igazi mai slágerét indítjuk. Kitöltöttétek már a nyertes szelvényt? Ha nem, akkor jöhet egy kis segítség. Következik a Lottery.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy gong útinformációi következnek, mert a szombati jövésmenésben nem árt tudni, hol kell egy picit visszavenni a gázból. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél, vagyis a Kecskemét észak csomópontban komoly átépítési munkák zajlanak. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóágat teljesen lezárták. Aki Röszke felé tart, az még jobban figyeljen, mert ott a le- és felhajtóág sem használható. És ha mindez még nem lenne elég, itt, bent a városban, az 52-es főúton, a Stráda csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt, az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat is lezárták a forgalom elől. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kiskunfélegyházánál, a 106-os és a 107-es kilométernél baleset történt. Mindkét helyütt csak a leálló sávot zárták le, de a nézelődők miatt nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat kívánok! Guruljunk tovább! Következik Kamrád és a Hug Yourself. Nem sokára pedig jövünk mai első játékosunkkal.

0: Krisztina vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia!
0: Szia, Nagy Krisztina vagyok.
1: Kriszti, ha megvan a válasz a következő focis kérdésre, már is bent vagy a napi és a legeslegfőbb fődíjas kalapban. A kérdés így hangzik: melyik mérkőzést rendezik meg ma este a labdarúgó világbajnokságon, a második elődöntőt vagy a bronz meccset?
0: Bronz meccset.
1: Kik fogják játszani, esetleg tudod?
0: Tudom, a franciák, angolok, igen, az argentinokkal szembe vesztettek az angolok, igen.
1: Így van, Anglia és Franciaország fog játszani, fogod nézni a mérkőzést? Kicsit későn fog kezdődni, éjszaka 11 órakor, ettől függetlenül izgalmas
0: esemény. Na, hogy nézzük, igen, okay. igen, nézzük.
1: És kinek drukkoltok? Angliának vagy Franciaországnak?
0: A franciáknak, mert a zombi a franciákat szereti, így a franciáknak drukkolunk.
1: Oké, okay, akkor jó szurkolást kívánok, bekerültetek a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt egy 2 főre szóló vacsora meghívást lehet nyerni, és holnap is figyeljetek, mert holnap délután egy családi VIP belépőt fogunk kisorsolni 2 felnőtt és 2 gyermek részére is, egy egyészakás safari glamping sátoros pihenést. Mit szólnál hozzá?
0: Nagyon szuper lenne.
1: Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
1: A név már is itt a napi és a fődíjas kalapban. Az első óra tehát sikeresen kipipálva. Nem sokára indul a második kör, kinyitjuk a programajánlót a legjobb hétvégi tippekkel, és egy újabb feladvánnyal várunk benneteket. A reklám és a hírek után Teddy Swims-szel indulunk, érkezik a The Door.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a Nagykörösi utcai Jakó

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovacs ki meg a Vega, és még sokan mások.
0: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
5: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
7: Kecskemét, Napsugár utca 2.
6: Veszelsz ki autóbontó.
8: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, növelnék a gyalogosok biztonságát Kiskunhalason. Figyeljünk a higiéniára a fesztiválokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Új helyi szabályokat hoztak az elektromos rollerek és egyéb elektromos közlekedési eszközök használatáról Kiskunhalason. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelet nem a KRESZ szabályait módosítja, hanem meghatározza, hogy a város egyes közterületeinek rekreációs részein nem lehet elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközökkel közlekedni. Ezeken a területeken az eszközökről le kell szállni, és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet tovább haladni. Ide tartozik mások mellett a Hősök tere, a Semmelweis tér, a Sóstó vagy a Csettényi park is. A rendelet szerdán lépett hatályba. Célja, hogy a város legforgalmasabb pihenő és közösségi terein növelje a gyalogosok biztonságát. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádióknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
10: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
9: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai sláger megy.

Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és mindenki a neten. Szeretettel köszöntünk a Rádió 1 gongon. 11 óra után 10 perccel a hangulat már a csúcson, a hétvégi programok pedig élesítve. Nem sokára lehet jegyzetelni. Kormos Zsolt vagyok, Vin Diesel és Sebestyén Balázs ma már megkapta a köszöntést az előző órában. Ti se feledkezzetek el sem a névnaposokról, se a szülinaposokról. A mai nap legjobb híre viszont az, hogy folytatódik a foci, piknik, a Rádió 1 gongon játék. Múlt szombaton kezdtük, és holnap, vasárnap már sorsoljuk is a gigantikus fődíjat. Aki szeretne esélyt a mai napi vacsora meghívásra két főre, vagy a holnapi főnyereményre, ami egy családi glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkban, annak most kell lépnie. A feladatod egyszerű. Csak küldd el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, válaszolj a következő kérdésünkre helyesen. A holnap esti döntőben melyik csapat védheti meg címét a labdarúgó világbajnokságon. Egyszerűbben fogalmazva, melyik csapat nyerte az előző világbajnokságot 2022-ben? Ugye, hogy semmi bonyolult nincs benne? Nem sokára, ahogyan azt már említettem, érkezik a legfrissebb programajánló a legjobb hétvégi tippekkel, nem érdemes tehát egyetlen másodpercre sem túl messzire menni a rádiókészülékektől. Pörgessük tovább a szombatot igazi mai slágerekkel, megállás nélkül. Lady Gaga már is varázsol, méghozzá mosolyt mindannyiunk arcára. Következik az Abrakadabra.

0: Rádió.hu. Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 11 óra múlt 20 perccel. Ha még nincs tervetek a mai napra, mutatunk néhány tippet, amivel garantáltan feldobhatjátok a napot. A kultúra és a családi kikapcsolódás kedvelőit délután 3 órára Kecskemétre a Katona József könyvtárba várják. Ismét elstartol az 5 éves kortól ajánlott túl az óperencián foglalkozás, ahol meseolvasással, tematikus olvasmányokkal és kreatív alkotómunkával kötik le a kisgyermekes családok figyelmét. A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni, már is bátran lehet indulni. Aki pedig egy fantasztikus dallamokkal fűszerezett, forró nyári estére vágyik, annak irány lakitelek. Ma este 8 óra 30 perctől ugyanis a Milagro Santana Tribute Band csap a húrok közé, hogy elhozza nektek a hamisítatlan latin rock illetérzést. És a programok mellé továbbra is egy fenséges ízutazás jár. A mai napi kétszemélyes vacsora meghívás ugyanis csak a te jelentkezésedre vár. Már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és a kérdés, amire a választ várom, a következőképpen hangzik. A holnap esti döntőben melyik csapat védheti meg címét a labdarúgó világbajnokságon? Néhány perc múlva jön a legfrissebb időjárás előrejelzés, és már indul is Alex Kenji igazi mai slágere, a Bambole.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: 12:30 van, a hétvégi tervek mellé már is hozzuk a legfrissebb időjárás előrejelzést. Ma napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként, főleg nyugaton, északnyugaton, záporokra, zivatarokra is számítani kell. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap napos gomoly felhős idő várható, de este egy hideg front zivatarokat és megerősödő szelet hozhat. Délután ismét 33 fokkal. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep élénk északnyugati széllel, a csúcs hőmérséklet pedig már csak 29 fok körül alakul. És egy gyors meteorológiai érdekesség a kánikula mellé. Tudtátok, hogy a 33 fokos hőségben a sötét színű autók műszerfala akár a 80 fokot is elérheti, alig 40 perc alatt. Ez a hőmérséklet már elég lenne egy tojás megsütéséhez is, úgyhogy érdemes napellenzőt használni a szélvédő mögött. Nem sokára hozzuk a legfrissebb útinformációkat, és már pörgetjük is tovább a szombat délelőttöt. Következik Joel Corry és a Stay

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A most következő útinformációt a Kecskeméten közlekedők figyelmébe ajánljuk. A Bács-Víz Zrt. Hétfőtől hibaelhárítási munkálatokat végez a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél. A munkavégzés során felbontásra kerül a Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sáv. A munkálatok előkészítéseként a Magyar Közút hétfőn a reggeli órákban megkezdi a szükséges forgalomterelés kiépítését. A lezárás és a forgalomterelés a munkavégzés, valamint a teljes helyreállítás időtartama alatt érvényben marad. A helyreállítás egyébként várhatóan július 23-áig, csütörtökig befejeződik. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjetek, és lehetőség szerint választatok másik útvonalat. Jó utat kíván a Rádió egy gong, lojjal utazunk tovább, és nem sokára hívom második szerencsés hallgatónkat. Követ

0: Halló?
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Istvánt keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Akkor megtaláltam. Te is szereted a focit?
0: Igen.
1: Nézed a világbajnokságot?
0: Igen, persze, természetesen.
1: Természetesen, ahogy mindannyian nézzük. Egyetlen kérdésre várnám a választ. A holnap esti döntőben melyik csapat védheti meg címét a labdarúgó világbajnokságon?
0: Argentina.
1: Argentina, így van, ez a helyes válasz. Bekerültél a délutáni fődíj sorsolásba, 5 óra előtt egy kétfőre szóló vacsora menü meghívást fogunk kisorsolni. És a holnapi sorsolásban is részt veszel, ott viszont egy családi VIP belépőt fogunk kisorsolni, egy egyészakás safari glamping sátoros pihenést. Melyik érdekel a sok-sok nyeremény közül jobban?
0: Nem vicc, hogy minden.
1: Minden is érdekel. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. Egy dolgot azonban még szeretnék megkérdezni tőled. A holnapi döntőn te kinek drukkolsz?
0: Hát, spanyol. Azért csak a mi kölykünk. Egyébként még ő is inkább, mint Argentina, de hát ez van.
1: És milyen szempontból gondolod, hogy a mi kölykünk? Hogy Puskás öcsi ott megtanította őket?
0: Egy, meg csak Európa azért. Meg az Argentina már nyertek sokat.
1: Így van, ők már nyertek eleget, úgyhogy jöhetnek a spanyolok. Köszönöm szépen, Viszont. Hogy itt voltál. Még egyszer sok szerencsét. Rövid reklám és a hírek után belevágunk a mai Daily Mixbe, és újabb focis kérdéssel is várunk benneteket. Az első óra Hertz és Purple Disco Machine közös felvételével indul. Jön a Wonderful Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Fel

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
7: Július 30, augusztus 1.
8: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
9: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
11: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
12: A visszaszámlálás elindult.
13: Július 15-19. Kínli Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival.
12: Kunfehértón a Tófürdőn.
13: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek. Korszerűsödik a mentőállomás. Dínyéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Névíh rendszerén keresztül. Energetikai korszerűsítés valósul meg a kecskeméti mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a kecskeméti mentőállomás is érintett. Országos dínyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiunknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
15: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenőrség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dínyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dínya csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
14: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
3: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és az interneten velünk tartókat is. Kormos Zsolt vagyok, 12 óra után 10 perccel ezzel a lendülettel hivatalosan is belecsapunk a Daily Mixbe. Remélhetőleg a konyhákban már rotyog az ebéd, amihez jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Ha a főzés mellé pedig jól jönne egy két személyre szóló vacsora meghívás, a holnapi nagy spanyol-argentin VB döntő lázában nálunk is célegyenesbe fordul a foci, piknik, a rádió egy gongon játék. Egyetlen napunk maradt, a holnapi mindent vívő sorsolásig, úgyhogy nincs mire várni. Küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy gyors telefonhívás után a következő kérdésre várom a választ. Melyik két csapat játsza ma este a világbajnokság bronz mérkőzését? Ha eddig figyeltetek, biztos, hogy tudjátok a választ, és esélyetek van a két főre szóló vacsora meghívásra, vagy a holnapi Richter Safari Park családi pihenésre. Nem sokára érkezünk a zenezamata rovatunkkal, a tökéletes krémes fagyi titkával, de addig megpörgetjük a szombatot igazi mai slágerekkel. Következik Hypaton és az Out of My Head.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. A szombati ebéd mellé már is itt a zenezamata rovatunk. A hőségben nincs jobb egy gombóci jéghidegfagyinál, de tudjátok-e, mi az a zseniális trükk, amivel bárki akár otthon is elkészítheti a világ legkrémesebb, legfenségesebb fagyiját. A tökéletes fagyi titka nem a drága gépekben rejlik, hanem egy elképesztő fizikai trükkben. A pszichológusok és a gasztromérnökök mérései szerint az emberi agy a krémességet nem csak a zsír, hanem a levegő tartalom alapján érzékeli. A titok tehát a következő. A fagylalt alapot fagyasztás közben körülbelül 20 percenként ki kell venni, és egy villával alaposan fel kell lazítani, áttörni. Ez a folyamat szétzúzza a kialakuló jégkristályokat, és levegőt juttat a masszába. Az eredmény? Egy sejmes, légiességével hódító fagylalt, ami valóban fejedelmi élvezetet nyújt. Tehát amikor legközelebb felnyitjátok a dobozt, gondoljatok a villára. A gasztró élvezetek után pedig térjünk vissza a stúdióba. Már is mondom a feladványunkat. Melyik két csapat játssza ma este a világbajnokság bronz mérkőzését? A nyerni szeretnék üzeneteket továbbra is SMS-ben és Viberen várjuk a 0629-414-020-as számon. Napi nyereményünk egy két főre szóló vacsora menü meghívás. A fődíjunkat pedig holnap délután fogjuk kisorsolni. Ez egy családi VIP belépő két felnőtt és két gyermek részére, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés. Jöhetnek az üzenetek. A Daily Mix Kendrick Lamar felvételével folytatódik. Segít neki, szia! Következik a Dö.

A rádió egy gong, DX-ét halljátok. Következzen egy kis meteorológia. Ma napközben továbbra is sok napsütésre van kilátás, de az időnként erőteljesebben megnövekvő gomoly felhőképződés mellett záporokra és zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap is napos gomoly felhős idő várható, helyenként csapadékkal, de este egy hideg front zivatarokat is megerősödő szelet hozhat. Délután ismét 33 fokot mérhetünk. Ennyit az időjárásról, nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig Gorgon City és Hayden James közös felvételével megyünk tovább. Következik a Foolproof.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 3:41 van, a Daily Mix első felvonásának végéhez közeledve. Lássuk, mi a helyzet a városi aszfalton. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák nehezítik a haladást. A 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell készülni. Váltakozó irányban halad a forgalom. Szintén a városon belül a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, úgyhogy ott is félpályás lezárás van érvényben. Érdemes tehát visszavenni a tempóból, és türelemmel kezelni a helyzetet. Hogy a belvárosi araszolás gyorsabban teljen, egy érdekesség. Tudtátok, hogy a világ legelső háromszínű elektromos közlekedési lámpáját 1914-ben állították fel Clevelandben. Kezdetben egy rendőr ült egy fülkében a lámpa mellett, és kézzel kapcsolgatta a színeket a forgalom függvényében. Nálunk már a technika pörgeti a ritmust. Jöhet egy igazi mai sláger. Következik Train és a Drive.

0: Halló, Zsoli vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Szia Zsolt.
1: Szia. Te is nézed ugye a foci világbajnokságot?
0: Hát többé-kevésbé.
1: Többé-kevésbé, nem baj, szerintem ez bőven elég lesz. Egyébként is a következő kérdésre a választ már hallottad, hogyha figyelted a műsorunkat, így szól a kérdés. Melyik két csapat játsza ma este a világbajnokság bronz mérkőzését?
0: Franciaország és Anglia.
1: Ez bizony a helyes válasz. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Egy kétszemélyes vacsorát fogunk 5 óra előtt kisorsolni, úgyhogy legyél telefon és rádió közelben.
0: Figyelek.
1: És kinek fogsz szurkolni a bronz mérkőzésen?
0: Hát,
1: én kíváncsi leszek a végeredményre, igazából nagy-nagy presztízs mérkőzés várható, tehát azért szerintem mindent oda fognak tenni a csapatok, izgalmasnak ígérkezik a mai este. A Daily Mix első órájának végéhez értünk, nem sokára indul a következő kör. Előtte viszont meghallgatjuk a reklámokat és a híreket. Lesz újabb feladványunk is, és az órát Martin Garrix indítja. Jön a Butterflies!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió 1 Gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejtsd

0: esésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
0: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
0: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Drónokkal is figyel a MÁV, régészeti kiállítás nyílt Kecskeméten, Bács-Kiskunba is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
10: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk. Kezdünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
9: Szkítekkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílt régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanics János Múzeum közös tárlata a szkíták korát mutatja be Bács-Kiskun és Jász Nagykunszolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Krisztus előtti 8.-4. század közötti időszak emlékeit tekintheti majd meg a közönség. Találkozhatnak az érdeklődők olyan műtárgyakkal is, amelyek most először szerepelnek múzeumi kiállításon. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A kiállítás egészen október 11-ig lesz látható. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Bács-Kiskunban is szerveznek programokat. Augusztus 29-én a Kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templomban Szamosi Szabolcs és Miklósa Erika műsorát láthatja a közönség. Bácsalmáson pedig a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az orgona mellett a hegedű is megszólal. Pál Úr János és Stathatos Sebestyén közös koncertje lesz hallható és látható. A részletek elérhetők a filharmonia.hu oldalon. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk, erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Sziasztok! A Rádió egy Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környék minden településén, na meg az interneten a rádióegygong.hu oldalon. A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. 10 perccel járunk 13 óra után. Ez már a siesta ideje, úgyhogy engedjétek el a hétköznapi feszültséget és kapcsoljatok pihenő üzemmódba. Ebben egy kicsit tudunk segíteni. Ha a pihenést egy fenséges ingyen lakomával koronáznátok meg, már nyúlhattok a telefonotokért és küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Tudjátok, még mindig tart a futballláz, és nálunk is pörög a foci, piknik, a Rádió egy Gongon akció. A fődíjat pedig már holnap, vasárnap kisorsoljuk. A mai két főre szóló vacsora menü, vagy a holnapi brutális Richter Safari Parkos családi glamping sátoros hétvége a tét. Érdemes tehát minél előbb jelentkezni. Ha megcsörren a telefonotok, csak a következő kérdésre kell felelnetek. Ma este Anglia és Franciaország játszik a VB bronz meccsen. Melyik csapat rúgott eddig több gólt ezen a világbajnokságon? Ha helyesen válaszoltok, a nevetek már is bekerül a Rádió egy Gong legendás kalapjába. Hamarosan az élet zamata rovatunkkal érkezünk, egy tudományos trükkel, amivel bárki kikapcsolhatja a rohanó időt, de addig is igazi mai slágerek következnek, megállás nélkül. Lady Gaga és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A szombati ejtőzés mellé itt az életzamata rovatunk. Ha ti is úgy érzitek a hétköznapi rohanásban, hogy a teendők listája teljesen agyonnyomja a napot, és jó lenne csak egyetlen percre megállítani az időt, akkor most figyeljetek! A pszichológusok szerint van egy pofon egyszerű módszer erre, amit időtlenség szigetnek hívnak. Már is mondom, miről van szó. Az agykutatók mérései szerint az idő múlását az emberi agy a változásokon keresztül érzékeli. Minél több impulzus, üzenet és feladat érkezik a telefonokra, az agy annál gyorsabbnak és stresszesebbnek éli meg a napot. Az időtlenség állapotát azonban bárki előidézheti egy mindössze 10 perces, úgynevezett monotónia gyakorlattal. A lényeg, hogy választani kell egyetlen, végtelenül egyszerű fizikai cselekvést, amit semmi mással nem kötünk össze. Ez lehet a teraszon a távolba nézés, egy pohár hideg víz mikroszkopikus kortyonkénti elfogyasztása, vagy akár az udvaron a fűszálak figyelése. A szabály szigorú, nincs telefon a kézben, nincs zene a fülben, és nincsenek gondolatok a feladatokról. Amikor az agy nem kap új információt, a belső időérzékelésért felelős terület egyszerűen lelassul, és alig pár perc után az a feszült rohanó érzés átvált egy mély, megnyugtató, időtlen állapotba. Ezt a békés, időtlen állapotot pedig érdemes megkoronázni egy fenséges lakomával. A két személyes vacsora meghívás ugyanis még mindig gazdára vár. Küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra, Viberen vagy SMS-ben. A kérdésünk így hangzik: ma este Anglia és Franciaország játszik a BB bronz meccsen. Melyik csapat rúgott eddig több gólt a világbajnokságon? Nem sokára jön az időjárás jelentés, Fastboy-jal megyünk tovább. Most megtudhatjátok, milyen is az igazán jó élet. Következik a Good Life.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, a Daily Mix időjárás előrejelzéssel folytatódik. Jó meleg van, 32 fokot mutatnak a hőmérők, a legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Holnap a maihoz hasonló idő várható, de helyenként csapadékkal, este pedig egy hidegfront, zivatarokat és megerősödő szelet hozhat. A legmelegebb órákban ismét 33 fok lesz. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Élénk északnyugati széllel, a csúcs hőmérséklet pedig már csak 29 fok körül alakul. Mehet mindenki a strandra vagy a víz mellé, de ha a hőséget nem bírjátok, várnak a hegyek. Nem sokára jönnek az útinfók, és már is egy igazi mai sláger indul. Félixién és Shaus közös felvétele a

0: az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A legfrissebb hírek következnek az utakról, a Rádió 1 Gong déli mixében. Az M0-ás autóút déli szektorában, Sziget-Szent Miklósnál, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze korábban. A 19-es kilométernél a belső sáv zárása megszűnt, és a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás. Készüljetek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. És ha már a várakozásnál tartunk, a történelem legnagyobb dokumentált dugója 2010-ben alakult ki Kínában, a Peking felé vezető autópályán. A torlódás több mint 100 km hosszú volt, és a legbalszerencsésebb autósok 12 napig vesztegeltek az úton. Ehhez képest a solti 20 perc szinte semmiség. Vezessetek óvatosan, a Daily Mix Martin Garrix igazi mai slágerével pörög tovább. Itt az Animals.

0: Szia, Zoli vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Zoli. A kérdés a következő. Ma este Anglia és Franciaország játszik a VB bronzmeccsen. Melyik csapat rúgott eddig több gólt?
0: Franciák.
1: És tudod-e esetleg, hogy hány gólt rúgtak? Ha nem, megmondom, ez már nem tartozik a kérdéshez.
0: Tudom, 16-ot.
1: 16-ot, Anglia pedig 14-szer volt, eredményes. Igen. És mit vársz ettől a mai meccstől? Szerinted ki fog győzni?
0: Én a franciáknak drukkolok, úgyhogy remélem, hogy ők fognak.
1: Oké, okay, jó szurkolást kívánok, jól vagy, család, jól van?
0: Igen, itt kiabál a kicsi itt a háttérbe.
1: Hallottam.
0: Ő is kiabálta be a választ.
1: A maga nyelvén, ő már készül szerintem az esti meccsre, ezzel a hangulattal biztos, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Mondjuk 11 óra körül ő már lehet, hogy alszik.
0: Ő már akkor aludni fog, remélem legalábbis.
1: Jó, akkor egy jó kis magányos tévézés, nincs is annál jobb.
0: Köszi szépen.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, és a mai napi fődíj sorsolásban is esélyes vagy, egy két főre szóló vacsora menü a tét. Ma délután 5 órakor fogjuk sorsolni.
0: Köszönöm. Rendben, figyelni fogom.
1: A következő órában indul a mozaik, furfangos focis kérdéssel pedig 15 óra után jelentkezünk legközelebb. Rövid reklám és a hírek után Taylor Swift érkezik. Jön a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a Nagykörösi utcai Jakó

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
0: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
0: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Beszélsz ki autóbontó.
9: A visszaszámlálás elindult.
10: Július 15-19. Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival.
11: Kunfehértón a Tófürdőn.
10: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
12: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
13: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tisza Kécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tisza Kécskén, a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Változik a kecskeméti buszok menetrendje, növelnék a gyalogosok biztonságát Kiskunhalason. Figyeljünk a higiéniára a fesztiválokon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jelentős változás a kecskeméti busz közlekedésben. Július 26-án több módosítás is életbe lép. A változások között új megállóhelyek, megálló átnevezések vannak, több járatvonalán pedig járat megszüntetéseket, új indulásokat és időpont módosításokat is találunk. A Vályogvető utcán például új megállóhely lesz, a 110-es és a 119-es járatok közlekednek majd erre. Az Agyag utcán található korábbi Vályogvető utca elnevezésű megállóhelyet pedig átnevezik. A részletek elérhetők a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján. Új helyi szabályokat hoztak az elektromos rollerek és egyéb elektromos közlekedési eszközök használatáról Kiskunhalason. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelet nem a KRESZ szabályait módosítja, hanem meghatározza, hogy a város egyes közterületeinek rekreációs részein nem lehet elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközökkel közlekedni. Ezeken a területeken az eszközökről le kell szállni, és azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet tovább haladni. Ide tartozik mások mellett a Hősök tere, a Semmelweis tér, a Sóstó vagy a Csettényi park is. A rendelet szerdán lépett hatályba. Célja, hogy a város legforgalmasabb pihenő és közösségi terein növelje a gyalogosok biztonságát. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádióknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
15: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap rövidebb tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
14: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
16: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
17: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét 2026. július 18-án szombat van, és 14 óra múlt 3 perccel. A mai műsorunkban kiderül, hogy hogyan lehet egészségesen grillezni, illetve dietetikai szempontból hogyan lehet a grillezést egészségesen kivitelezni. Ugye rákkeltő anyagok is keletkezhetnek ilyen módon, de a tudnivalók ezzel kapcsolatban hát ha segítenek majd azoknak, akik mondjuk ezen a hétvégén grillezni. Emellett pedig témánk lesz az is, hogy hogyan lehet biztonságosan és felelősségteljesen bulizni, illetve fesztiválozni. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Pestinél Zirigy Brigitta rendőrőr, nagy a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatvédelmi referense. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Én is, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Nem először beszélgetünk már természetesen veled sem, ahogyan a rendőrség több tagjával is rendszeresen jelentkezünk, akár bűnmegelőzési, akár balesetmegelőzési témákkal. Most a bűnmegelőzésen lesz a sor, hiszen itt a nyári időszakban vagyunk benne, ennek az időszaknak a javát éljük, és már volt is Kecskeméten is egy nagyobb fesztivál, és lesz is még Kecskeméten is, a környéken is, ugye a nyári időszak különböző fesztiválokról szól. Úgyhogy beszélgessünk arról, hogy az ilyen bulik és az ilyen fesztiválok milyen negatív eseményekkel járhatnak együtt, tehát bűnmegelőzési szempontból miért is fontos erről beszélgetni.
2: Hát igen, fontos tudni, hogy a fesztivál nem csak a szórakozni vágyókat csábítja, de gyakran a tolvajokat is. A zsebesek ugyanis kifejezetten kedvelik a nagy tömegeket vonzó eseményeket, ahol az értékeket sokszor észrevétlenül megszerezve gyorsan egéri utat tudnak nyerni a tömegben. Ez az egyik fő ok, amiért most itt vagyok és beszélgetünk róla, illetve még néhány hasznos tanácsot szeretnék adni a hallgatóknak. Két típusú fesztivál ról beszélnék én most. Az egyik, ami Kecskeméten is nagyon gyakran van, hogy a főtéren vagy egy alkalmas, illetve a tanácsaim másik része az inkább az ilyen ottalvós többnapos fesztiválra szólna. Ezekre a fesztiválokra, amit például Kecskeméten is van, nagyon sokszor családdal, autóval érkeznek. Már ott fontos, hogyha leparkolunk, akkor ne hagyjanak elő semmilyen értéket, ruhákat, műszaki cikkek, telefon, akár egy ott felejtett nagyértékű napszemüveg is könnyű zsákmányként kínálhatja magát, és ezért feltörik a gépkocsit. Ezért, ha megérkezünk a fesztiválra autóval, akkor nézzük meg, hogy van-e valami az utastérbe, szedjük össze, amire nincs szükségünk, tegyük el a csomagtartóba. Ugyanezt javasolnám, hogy nézzük át a táskánkat is, hogy biztos mindent kell bevinnünk a színpad köré a nagy tömegbe. Tehát annyi értéket, annyi dolgot vigyünk magunkkal, ami feltétlen szükséges. Megelőzendő, hogy valami baj történjen, vagy elvigyék. Nagyon fontos, hogy amikor ott vagyunk, még mindig egy kicsit az értékeinkről, hogy a pénztárcánkat, mobilunkat ne hagyjuk ott a pulton, tehát ezeket mindig tartsuk magunknál. A másik része, amit még fontosnak gondolnék itt elmondani, hogy ugye, ha kisgyerekekkel érkezünk, nagy tömeg van, ők is nézelődnek, könnyen elkallódhatnak, ezért javaslom, amikor megérkezünk a helyszínre, például, ha most Kecskemétről beszélünk, a főtéren mondjuk beszéljük meg a nullás kőt, a csúszdát, hogyha véletlenül elkallódik a gyerek, akkor oda menjünk, akkor tudjuk, hogy ott fog várni minket, mi is ott keressük. Persze mondhatjuk, hogy van mobil, de ugye ebben a nagy hangzavarban nem biztos, hogy hallja a gyerek, hogy fölhívjuk, vagy ő, vagy mi nem halljuk, hogyha ő hív, vagy lemerülhet bármi, tehát célszerű egy találkozási pontot megbeszélni, és akkor, ha egy kis elkallódás történik, akkor nem lesz belőle nagyobb baj, mert a gyerek is biztonságban érzi magát, tudja, hogy hova kell menni. Nagyon fontos a fesztiváloknál a türelem. Ugye, ha nagy tömeg van, könnyen meglökhetnek, ráléphetnek, és hogyha nem kezelem ezt a kellemetlen szituációt elég higgadtan, türelmesen, akkor abból könnyen lehet veszekedés, akár néha verekedés is. Úgyhogy javaslom, hogyha valaki bemegy meg a nagy tömegbe, akkor számoljon azzal, hogy ott valami érheti, hogy meglökik, rálépnek, tehát így menjek a tömeg közepére. A másik témám az ottalvós fesztivál. Amit itt elmondtam, ez mind érvényes, de ugye mivel ott több napra megyünk, általában ott is alszunk a helyszínen, érdemes úgy érkezni, hogy még világosban, hogy legyen időm, és a látásviszonyok is segítsenek, hogy fölmérjem a fesztivál területét. Hogy ezek a fesztivál, többnapos fesztiválok, ezek általában nagy területen vannak, több színpad van, tudnom kell, hogy mi hol van, merre van mondjuk egy egészségügyi sátor, merre van egy biztonsági sátor, hogyha történik velem valami. Vagy például mindig van érték megőrző. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy ott se vigyük az értékeinket magunkkal, hanem tegyük be az érték megőrzőbe, ugye a sátorban se biztos, hogy minden a legnagyobb biztonságban van. Ezek egy jó dolog, ez az érték megőrző, nem egy bonyolult dolog. Illetve, ha gyógyszereim vannak, akkor is, amiket naponta szednem kell, cukorbeteg vagyok, inzulin vagy bármire szükségem, annak is egy részét tegyük be az értékmegőrzőbe, hogyha bármikor szükségem van, rá, akkor mindig meglegyen.
1: További nagyon fontos, nagyon hasznos tanácsokkal jelentkezünk majd itt a fesztiválozásokkal és a nyári bulizással kapcsolatban a Pestini Zirigy Brigittával, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatvédelmi referensével, de csak a zenét követően.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
0: Rádió Egy gong, csak X

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a stúdióban Pestiné Zélicsi Brigitta, áldozatvédelmi referens, a Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság részéről, és arról beszélgetünk, hogy itt az elmúlt időszakban is voltak már, de inkább a jövőre fókuszálva lesznek is természetesen. Itt a nyár közepén járva ezt elmondhatjuk nyugodtan. Bulik, fesztiválok, és bizonyára a szülők is szeretnék tudni, hogy hogyan tudhatják a legjobban a gyermekeiket, illetve hát a fiatalkorú felnőtteket, de természetesen egy gyerek mindig gyerek marad a biztonságban, illetve hát nyilván a bulizóknak is fontos és hasznos tanácsokkal próbálunk jelentkezni, és hát természetesen azért azt is el kell mondani, hogy nem csak a fiatalok buliznak és fesztiváloznak, hála Istennek, úgyhogy tényleg mindenkinek hasznos és fontos információkkal próbálunk jelentkezni itt a biztonságos fesztiválozással, biztonságos bulizással kapcsolatban. Még mit emelnél ki ebben a témakörben?
2: Mindig nézzük meg, hogy a mobilunk fel van-e töltve, vagy amikor elkezdődik a buli. Legtöbb ilyen fesztivál helyszínen már vannak ezek az ingyenes mobiltöltők, tehát ezt könnyen meg tudjuk oldani, de ott se hagyjuk őrizetlenül a mobilunkat. Úgyhogy sok figyelmet igényel, és főleg azért is mondanám, mert hogyha már este, amikor elindul a buli, és nagy hangzavar van, esetleg isznak is a fiatalok, akkor már az ítélőképessége az nem a régi. Ezért fontos, hogy amikor már jön a buli, akkor pontosan tudjam, hogy merre van a színpad, merre van a segítségnyújtó hely, bármi, merre van a sátram, tehát tisztában legyek a helyszínnel, mert nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy így valaki ugye többet iszik, rosszul lesz, és bepánikol, mert nem tudja, hogy hova kell menni, és egy nagyon rossz élmény marad számára, ha rosszabb nem is történik vele, mert nem tudja megoldani akkora problémáját. Ezért szoktuk javasolni, hogy időbe terítse fel a terepet. A másik pedig, amit mindig elmondunk, hogy sohasem hagyd az italodat őrizetlenül, még alkoholmentes italodba is rakhatnak nem kívánatos anyagokat. Tehát, hogy ez is egy elkövetési módszer, erre legyünk nagyon figyelmesek. Ha sátorral alszol a fesztivál helyszínén, akkor azt szoktuk javasolni, hogy a sátorba, vagy az utazótáskába minden cuccot, amit ott hagy, írd be a címedet, nevedet, mert a megjelölt eszközöket az kevésbé viszik el, ugye erre az furán néz ki, hogy egy más nevére kiállított sátor vagy utazótáskát használok, könnyen meg lehet ismerni. Ugye mondtam, hogy csak a bankkártyádat vidd meg annal, meg amennyire szükséged van, annyi pénz legyen rajta. Emellett, hogyha mégis ez elveszne, akkor legyen nálad az a telefonszám, amivel le tudod tiltani a banknak azon a telefonszáma, amivel le tudod tiltani a kártyádat. Tehát ilyenekre is kell gondolni. Nagy tömegnél egy-egy elveszett dolog, vagy egy mobiltelefon, bármi megtörténhet, tehát erre föl kell készülni. Ha nem érzed magad biztonságban, vagy bármilyen olyan dolog történik, vagy még nem történt, de úgy érzed, hogy valami fura alakok néznek, vagy tehát mindig van biztonsági szolgálat az ilyen helyszíneken. Nyugodtan keresd fel, ők azért vannak ott, hogy egy koncert, egy ilyen esemény minél zökkenőmentesebben zajlom, tehát mindenkinek fontos az, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, és mindenféle konfliktus nélkül teljen el ez a fesztivál.
1: Arról is beszéljünk, hogy könnyen előfordulhat, hogy hát vagy mi, de akár a társaink közül valakit már nagyon-nagyon bódult állapotban látunk. A közösségnek gondolom van felelőssége ilyenkor.
2: Így van. Ugye azt szoktuk mondani, hogy senkit nem hagyunk hátra, tehát annyian megyünk haza, és ahányan ott érkeztünk. Tehát nagyon fontos, itt elfelejtettem elmondani, hogy ha fiatalok mennek szórakozni, nekik is nagyon célszerű, hogy megbeszéljenek egy találkozási helyet. Ugye egy fesztivál, ahogy mondtam, nagy területen van, egy hangfalnál, egy sátornál, bármi, hogyha bármelyikük elveszik, és ugye a telefonon nem érik el, vagy nem tudják, akkor tudják, hogy hol kereshetik egymást. Ha meg rosszul van, akkor ugye ezt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy hol van az egészségügyi sátor, vagy bármi, akitől azonnal segítséget tudunk kérni. Tehát ezért célszerű felkészülni az estére, mert ugye sok minden van ilyen nagy melegbe. Nagyon sokszor a fiataloknál az van, hogy nem annyira esznek, mert meleg van, és akkor csak isznak, akkor rosszul vannak, tehát, hogy ezeket így ők nem gondolják át, csak van egy következménye, amiből utána nehézségük lesz.
1: Én remélem, hogy zöggenőmentesek lesznek ezek a bulik, ezek a fesztiválok, és nagyon szépen köszönöm, hogy a bűnmegelőzési tanácsokat ezzel kapcsolatban megtudhattuk tőled.
2: Én is köszönöm, én is mindenkinek szép nyarat kívánok, és vigyázzanak magukra.
1: Pestinéz Élígy Brigitta rendőrőrnaggyal beszélgettünk, tehát az elmúlt percekben a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatvédelmi referensével.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Benne vagyunk javában a nyári szezonban, így a grillezés szezonjában is, és hát a strandételek is olyan témakör, amely dietetikai szempontból érdekes lehet, úgyhogy nem véletlen, hogy meghívtuk Honti Pétert, kecskeméti dietetikust, élelmiszermérnököt, hogy beszélgessünk ezekről a témakörökről. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusz, sziasztok!
1: Hogy érdemes a grillezéshez dietetikai szempontból hozzáállni?
2: Dietetikai szempontból a grillezésnél az lenne a legoptimálisabb, hogyha egy jó mediterrán étrendet vennénk alapul, és az ételkészítési technológiát, mint ételkészítési technológiát illesztenénk be az étrendbe. Ugye itt a mediterrán étrendnél nagyon fontos az, hogy a növényi antioxidánsok maximalizálása, a telítetlen zsírsavok maximalizálása, és a vörös húsok háttérbe szorítása a legfőbb három szempont. És tulajdonképpen, hogyha egy jó grillezést veszünk alapul, akkor ezt abszolút tudjuk teljesíteni is, mert nagyon optimálisan, tehát a legoptimálisabban el tudjuk készíteni a szárnyas húsokat, a halakat, úgyhogy ezek gyakorlatilag abszolút szív- és érrendszeri védőhatással is bírjanak. Na most itt az a helyzet, hogy mindenféleképpen a fehérje forrásokat kellene előnyben részesíteni, amik itt főként a tengeri halak. Na most ők a legnehezebben grillezhető csoport, úgyhogy ezt majd szépen átbeszéljük, hogy is lehet ezt optimálisan megoldani, és hát különböző nyásokat meg zöldség köreteket is tudunk grillezni, de itt is nagyon-nagyon fontos szempontok vannak. Most ami eszméletlenül fontos, és az elején el kell, hogy mondjam, hogy a két legfontosabb karcinogén vagy rákkeltő anyag, ami keletkezhet sütésnél és grillezésnél, az a fő feladatunk, hogy ezeket kizárjuk. Az egyik a magas hő hatására a hús felszínén képződő heterociklusos aromás aminok, ezek a HAA-k. Ezek tulajdonképpen a hús grillezésénél, hogyha csak grill rácson grillezünk egy húst, akkor keletkezhetnek, illetve keletkezhetnek pahok, amiket biztos, hogy egyébként nagyon-nagyon sokan ismernek, ezek a policiklusos aromás szénhidrogének, ezek a zsír lefolyásakor a parázsra cseppenve szállhatnak vissza a húsra. Mind a kettő anyag nagyon-nagyon veszélyes, és az a helyzet, hogy mind a kettő anyag úgy alakul ki a hús felszínén és a hús szerkezetében, hogy tulajdonképpen észre se vesszük. Itt a legfontosabb az az, hogy a húsoknál a sütési idő, a különböző fizikai védelem kialakítása és az antioxidáns kezelése meg legyen ezeknek az élelmiszereknek, ezt többféle módon el tudjuk érni. Az egyik az az, hogy egy extra szűz olívaolajas vagy citromleves pácot adunk ezeknek a termékeknek, a másik az az, hogy rozmaringot és kakukkfüvet rakunk a pácokba. Mindegyik antioxidáns és védőhatású tud lenni a hússal, vagy hús felületére juttatva, illetve használhatunk grilltálcákat, amik felfogják lecsepegő zsírokat is, illetve a hőmérsékletet és az időt is kontrollálhatjuk. Hát igazából ugye az utolsó az, amit a leginkább tudunk kontrollálni. Most az az alapállás, hogy általánosságban véve, hogyha nem csak egy grillrácsunk van, meg egy tűzrakóhelyünk, akkor a grilleknek van egy teteje is. Ezeknek a tetejébe az esetek többségében manapság már hőmérőket is szoktak rakni. Itt hát ez egy érdekes dolog, mert a hőmérséklet, amit ez mér, az valójában nem a húsnak a mag hőmérséklete, azt inkább egy mag hőmérővel érdemes mérni. Egyébként buzdítok mindenkit hogy vegyen egy maghőmérőt, mert szerintem az egészséges élelmiszerek elkészítésének az egyik alapja a maghőmérséklet mérése, akár téli időszakban, hogyha csak egy sütőben sütünk valamit akkor is. De nagyjából azt lehet mondani, hogy olyan 100 fok körüli hőmérséklet esetén a maghőmérséklet olyan 20 fokkal alacsonyabb, mint a kijelzett hőmérséklet. De ez egyébként nagyon nagy eltérést mutathat, mert hogyha például a grill saját hőmérője mondjuk 250-300 fokot mutat, akkor a maghőmérséklet nagyjából olyan 200 fok körül alakul. Tehát Nagyjából ezzel kell kalkulálni.
1: Melyik a helyes? Tehát hány fokon érdemes akkor grilleznünk?
2: Hát itt nagyon-nagyon-nagyon széles körben vehetünk alapul húsokat. Tulajdonképpen próbáltam összegyűjteni azokat a hús alternatívákat, amiket most a mai állás szerint élelmiszerű boltokban meg lehet vásárolni. Itt az egyik alap az a pulyka vagy csirkehús. Ezeket viszonylag egyszerűen lehet grillezni. Hát azt lehet mondani, hogy az ajánlásom az lenne, hogy egy zöldségágyon, hogyha valaki ezt meggrillezi, egy pici pácba beleteszi, akkor nem is kell egyébként sok, talán egy ilyen 1-2 óra hosszáig, hogyha valaki bepácolja, akkor már utána szépen grillezhető a hús. Szárnyas húsok esetében a grill hőmérője, hogyha olyan 110-130 fokot mutat, akkor a rácson mérhető valós hőmérséklet, illetve hát a hús közelében mérhető valós hőmérséklet olyan 95-115 fok. Ebben az esetben az lenne a célunk, hogy a mag hőmérséklet olyan 68-70 fok körül alakuljon, és e fölé azért ne nagyon menjen. Ebben az esetben zárt fedél mellett olyan 6-8 perc alatt készen van a húsunk. Hogyha egy picit kérgesíteni szeretnénk, akkor a maghőmérsékletet olyan 74-75 fokra emeljük, akkor 1-2 perc alatt nagyon szépen tudjuk kérgesíteni, és ezzel együtt olyan maximum 10 perces sütési idővel lehet számolni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Honti Péter dietetikussal, élelmiszermérnökkel.
0: Nincs megállás. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Honti Péterrel beszélgetünk, kecskeméti dietetikussal, élelmiszermérnökkel, és itt a grillezés fortéjairól beszélgetünk dietetikai szemmel. Ugye mondtad nekünk itt a zenét megelőzően, hogy hoztál húsféléket, hogy azok kapcsán mit kell tudni, hogyha grillezésről van szó. Ezt a sort folytasd, kérlek.
1: A következő az a csirke vagy a pulykadarált hús. Nagyon-nagyon sokan kérdezik azt, hogy csirke vagy pulykadarált húsból mit lehet csinálni. Az az alapállás, hogy ha lehet csinálni hamburger húspogácsát is, lehet csinálni egyéb húspogácsákat, de mindenféleképpen azt javaslom, hogy akár reszelt cukkinit, akár hagymát, akár fűszernövényeket, mondjuk petrezselymet, oregánot rakjunk a darált húsok mellé, és ez nagyon-nagyon szépen meg tudja kötni a nedvességet, és remek szaftos állagot tud biztosítani ezeknek a húspogácsáknak. Aztán jönnek az egyéb darált húsok, hát itt ugye vagy sertés, vagy marha húsról beszélhetünk. A sertés hús az egy kicsit nehezebb eset, ugyanis a 100% sertés húsból, hát én szerintem olyan nuggets formájú kis párnákat érdemes kialakítani, és köménnyel és fokhagymával érdemes fűszerezni, esetleg vörösborba beáztatni egy órára, és akkor ez egy nagyon-nagyon jó kis húspogácsát eredményez. Ez szerintem zöldségekkel remekül fogyasztható. Aztán léteznek sertés és marha darált húskeverékek. Ezek elég érdekesek, mert találtam egyetlen egy olyan magyarországi élelmiszerláncot, ahol van 70% marha és 30% sertés darált hús tartalmazó mix. Tulajdonképpen ez lenne nekünk a dietetikai szempontból a legoptimálisabb az ételkészítés szempontjából. Itt egy nagyon-nagyon jó és egészséges hamburger húspogácsát lehet belőle készíteni. Hát itt tulajdonképpen a már meglévő, a keverék már meglévő zsírtartalma is elég, hogy egy jó húspogácsát tudjunk készíteni, de hogyha még rakunk bele esetleg aszalt paradicsomot vagy kapribogyót, akkor még fel tudjuk dobni ezt a terméket. Itt azt lehet mondani, hogy ebben a két esetben a grillezési hőmérsékletek úgy alakulnak, hogy hát olyan 110-135 fok körül kellene kezdeni a grillezést. Ezt mutatja most jelenleg, úgy képzeljük el, ezt mutatja a grill hőmérőnk. Itt a húsunk 100-120 fok körül van. Az időtartamunk már 8-15 perc, tehát itt nagyon kellene figyelni arra, hogy kicsit hosszabb ideig hagyjuk bent a húsokat, és itt 220-260 fokos hőmérsékletig el tudunk menni, de ebbe az esetben is a húspogácsánk maghőmérséklete maximum ilyen 72-74 fokos legyen. A marhahús esetében, hogyha pedig esetleg tiszta marhahúst csinálunk, akkor pedig maximum 60 fokos. Tiszta marhahús grillezése az egy szerintem egy külön tudomány, vagy a hasalja, vagy a ribájból készülhet mondjuk egy nagyon-nagyon finom steak. Hát itt mindenféleképpen egy 4-6 órás pácot kellene eszközölni. Itt olívaolaj, rozmaring, esetleg borzs, meg balzsamecet jöhet szóba a pác esetében. És itt viszont sokkal alacsonyabb sütési hőmérséklettel kell számolni, tehát itt inkább a maghőmérséklete szempontjából olyan 60 fokot érdemes tartani. Jönnek a halak. A halak a legizgalmasabb húsfélék szerintem. A halak esetében lehet azt mondani, hogy a legjobban kell

0: amik külön megéghetnek, és karcinogén, vagy hát rákkeltő anyagok kialakulhatnak. Illetve a másik nagyon-nagyon fontos, hogy egy halfilé esetében tényleg ezt a maghőmérsékletet abszolút tartani szükséges, abból a szempontból, hogy ez a hús, ez nyitott mindenféle szempontból, és gyakorlatilag 3-4 perc alatt elvesztheti az omega-3 tartalmát. Na most, hogyha itt az omega-3 zsírsavakat elvesztjük, akkor tulajdonképpen a halunk az egy sovány hús lesz, és hát mondjuk fehérjében egyébként gazdag, de sovány hús lesz, és hát viszonylag drágán csináltunk egy csirke minőségű grillt. Úgyhogy halaknál egyébként én mindenféleképpen azt javaslom, hogy vagy sütőzacskót kellene alkalmazni, ami amúgy nagyon-nagyon hasznos tud lenni abból a szempontból, hogy meg tudja őrizni a nagyon-nagyon jó állagát, a szaftos, tiszta ízét a halnak. Az omega-3 megőrzési esélyünk az gyakorlatilag 100%-os. Tehát ez kémiai, élelmiszerbiztonsági és kémiai szempontból a legbiztonságosabb elkészítési mód. Lehet egy olyan elkészítést is választani, hogy vaslapon a halnak, ha esetleg találunk ilyet, akkor a halnak a bőrén sütjük ki. Itt több esélyünk van arra, hogy vagy itt nagyobb az esélyünk arra, hogy megmaradjon az omega-3 zsírsav tartalma a hal húsnak. A karcinogén anyagok képződésének az esélye szerintem itt majdnem nulla, viszont már itt ropogós textúrát kaphat a hús. Hát a csupasz rácson sütés az gyakorlatilag a kiszáradással egyenlő, úgyhogy ezt abszolút nem ajánlanám.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
2: Miért a Rádió 1-et hallgat?

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Honti Péter, kecskeméti dietetikus, élelmiszermérnök, és a grillezés fortéjairól

0: beszélgettünk, hogy hogyan lehet egészséges a grillezés. Ugye itt elhangzott, hogy az égéssel tudunk létrehozni különböző hát rákkeltő anyagokat is. Ez ellen hogyan tudunk védekezni grillezés közben mondjuk?
1: Hát itt van nagyon-nagyon sok olyan lehetőség, amivel még meg tudjuk védeni a húsunkat ezek ellen a karcinogén anyagok ellen. Az első, azok a vasból készült vaslapok. Ezek azok, amik gyakorlatilag el tudják zárni teljesen a tűz és a különböző egyéb képződött füstöknek az útját. Így egy teljesen egészségesen elkészíthető és nagyon-nagyon jól textúrálható húst kapunk. Tulajdonképpen a vaslap egyetlen egy előnye, hogy egy nagyon gyorsan átmelegedő és egy nagyon-nagyon jó hőtartó képességű felületet képez, amivel egyenletesen és viszonylag gyorsan tudjuk megsütni a mondjuk egy parázsra tett grillrácsra tett grillezéssel szemben. Na most itt azt lehet mondani, hogy a lecsöpögő zsír és az ebből keletkező karcinogén anyagok esélye gyakorlatilag nulla, a zsírsavok oxidáció esélye gyakorlatilag nulla, úgyhogy én abszolút ajánlom a vaslapos grillezést, akár hamburger húspogácsáknál is, mivel azért egy grill rácsra rakott hamburger húspogácsából még a hús darabok is lepotyoghatnak, és itt ezt is meg tudjuk úszni. Következő az a grill serpenyők, azok a grill serpenyők. A grill serpenyőknek két típusa van, a nyitott és a zárt. A zárt az gyakorlatilag olyan, mintha egy mini vaslapunk lenne. Az előnye az, hogy ha mondjuk 2-3 grill serpenyőnk van, akkor egy normál 50-60 centis grill rácsra akár többet is rá tudunk rakni. Itt azt lehet mondani, hogy a grill rács kapacitása alapján akár egy teljes étkezést is el lehet készíteni főétellel, körettel, desszerttel. Tehát itt föl tudunk rakni mondjuk egy zárt grillserpenyőbe, mondjuk egy halat, zöldségágyon, egy nyitott grillserpenyőbe fel tudunk rakni zöldségeket, amiket szeretnénk, mondjuk apróra vágott zöldségeket, amiket szeretnénk meggrillezni. Mondjuk a grillnek egy másik részére fel tudunk rakni egy teljes kérlésű hamburger húspogácsát, és itt egy komplett étkezést egyszerre meg tudunk valósítani, úgyhogy ez is egy optimális elkészítési mód. A halaknál van még egy ilyen lehetőségünk, hogy hát különböző falapokat tudunk használni. Itt tulajdonképpen a falnak az alapanyaga is nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy finom ízt tudjunk elérni. Mindenféleképpen a fizikai előnyei a vaslapéval vetekszenek, illetve hát ugye még az íz élményt is tudják javítani magának a fának az íz jegyei. És akkor a fánál gyorsan áttérnék még a smoker boxokra, ami egyébként egy néhány évvel ezelőtt indult viszonylag új kezdeményezés. Én szerintem, én élelmiszermérnöki szempontból azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog, ami történhet a grillezés esetében. Egy lezárható grillnél, hogyha a smoker boxot használunk, akkor különböző gyümölcsfa aprítékok felhasználásával olyan íz élmény tudunk biztosítani egy húsnak, amit egyébként más módon biztos, hogy nem tudnánk elérni. Nagyjából azzal kell számolni, hogy dupla, hát olyan másfélszer-kétszer annyi az elkészítési ideje ezeknek a húsoknak, viszont amit nagyon fontos elmondani, hogy fenyő, vagy bármilyen fenyő származék, fát, vagy aprítékot nem szabad felhasználni. Tehát itt olyan gyantaanyagok csöpöghetnek ki a boxból, ami ténylegesen még a PAH és a HAA karcinogén anyagaitól is rosszabbak lehetnek, úgyhogy ezt abszolút nem ajánlom. Mindenféle egyéb mondjuk raklapfából, vagy bármilyen más egyéb fából származó faanyagot sem ajánlanék, viszont nagyon-nagyon jó gyümölcsfa aprítékokat lehet kapni, és ebbe tényleg nagyon minimális mennyiségű kell. Most azt kell tudni a boxoknál, hogy olyan 15-20 percig tudnak ezek füstölni, tehát ezek kis boxok, olyan maximum tenyérnyi méretű, másfél-két centi vastag boxok, ezek olyan 15-20 percig tudnak füstölni, és nagyjából ennyi idő alatt kell elkészítenünk a húsunkat is. Hogyha egy optimális elkészítést nézünk mondjuk egy csirke esetében, akkor az úgy néz neki, hogy az első 4 percben a boxszal szembeni zónába kellene helyezni a húsunkat, ahol szépen átjárhatja 4, maximum 5 percen keresztül a füst, a tiszta füst. A 4.-5. percben megforgatjuk, de még mindig hagyjuk ebben a zónában a húsunkat, majd újabb 4 perc következik, újabb körülbelül 4 perc következik, ahol újra megfüstöljük a húsunkat. Na most itt az a lényeg, hogy maximum egy olyan 5 fokos hőmérséklet emelkedést szenvedhet el a hús, úgyhogy még nem pirul meg, és az optimális tartományban marad, és a 10. perc környékén, ilyen 9.-10. perc környékén kellene áthelyezni a box fölé, ahol már engedhetjük azt, hogy magasabb hőmérsékletet is kapjon, és egy kis pörzs réteg is kerülhet a húsra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha valaki szeretne ezzel próbálkozni, akkor tulajdonképpen a smoker boxok most szerintem az egyik legegészségesebb megoldás a grillezésnél.
0: A húsokról beszéltél sokat itt a grillezés kapcsán, de a grillezéshez hozzátartoznak ugye természetesen a zöldségek is, és egy korábbi alkalommal beszéltünk arról, hogy a magyar sajnos nagyon kevés zöldséget eszik Európában a legkevesebbet. Úgyhogy itt talán kijelenthetjük, hogy ez egy jó alkalom lenne arra, hogy zöldséget is fogyasszunk.
1: Így van, pontosan. A zöldség grillezésénél nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy mindenféleképpen meg kell védeni ezeket a termékeket. Tehát nem szabad azonnal felrakni a grillrácsra, és mindenféleképpen lassú tűzön kellene grillezni. Nekem az a véleményem, hogy persze ez egy nagyon jó dolog, amit mondtam az előbb, hogy különböző grill serpenyőket vagy grill tálcákat lehet alkalmazni, és akkor időt spórolunk, de a valóság az, hogy azt kellene egyébként szem előtt tartani, hogyha mondjuk lespricceljük, vagy leöntjük egy nagyon-nagyon minimális olívaolajjal ezeket a zöldségeket, akkor egy jó ropogós állagot tudjunk kapni, ami nincsen megégetve. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeknek a zöldségeknek a felülete ne legyen éget. Hogyha már ilyen szinten pörzsanyag képződik a felületükön, akkor azok a folyamatok, amiket még az elején beszéltünk, biztos, hogy el fognak indulni. Sajnos az a helyzet, hogy akár vaslapon, akár bármilyen más módon grillezünk, itt az égési folyamat az elég sok mindennek a függvénye, és ezt saját tapasztalatból tudom mondani, hogy optikailag is az embert meg tudja zavarni, például egy napsütés is. Tehát attól óva intek mindenkit, hogy napsütésben 40 fokban ne nagyon grillezzünk, mert ott intenzív vízpótlás mellett is azért az ember nagyon gyorsan ki tud száradni, meg a másik az, hogy ne hagyatkozzunk a szemünkre. Tehát, hogyha intenzív napsütésben azt látjuk a grillen, hogy már aranybarna a húsunk, akkor az a valóságban lehet, hogy már megégett. Tehát itt lehetőség szerint legalább egy napernyőt tegyünk a fejünk fölé, és minimális árnyékban kontrolláljuk ezeket a grillezéseket, mert itt a legfontosabb az, hogy ezek a főként a zöldségek, de a halaknál és a húsoknál is ugyanolyan fontos, de főként a zöldségeknél fontos, hogy nagyon gyorsan meg tudnak égni, és ne égessük el ezeket a zöldségeket.
0: És égettet már ne együnk.
1: Hát égettet ne együnk meg.
0: Honti Pétert, kecskeméti dietetikust és élelmiszermérnököt hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, de a Mozaikkal holnap is jelentkezem, majd ugyanígy 14 és 15 óra között. Tartsatok velünk akkor is, illetve ha tehetitek, akkor a folytatásban is. Én viszont most búcsúzom, Vízi Zalánt hallottál. Sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá! 0639 441 509.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
6: Második Kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakást. Kultúra, a vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek. Korszerűsödik a mentőállomás. Lényéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Itt az ideje a parlagfű elleni védekezésnek, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. Azt írják, a földhasználó vagy tulajdonos köteles a gyomnövény virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, vagyis körülbelül október végéig folyamatosan fenntartani. Ezt az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben valaki nem tesz eleget kötelezettségének, akár bírságot is kaphat, melynek összege 5000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentést tehet a kormányhivatalnál, vagy a Nébih rendszerén keresztül. Energetikai korszerűsítés valósul meg a kecskeméti mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálata közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és a hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a kecskeméti mentőállomás is érintett. Országos dínnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiunknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
11: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dínnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedése, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
10: A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Rádió egy gól.

Kellemes délutáni rádiózást kívánok mindenkinek Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környék minden településén. Üdv mindazoknak, akik a rádió1gong.hu oldalon tartanak velünk. Kormos Zsolt vagyok. Elmúlt 3 óra túl vagyunk a mozaikon, a hőség pedig még mindig tartja magát odakint, úgyhogy remélem, hűvös helyen hallgattok bennünket. A holnapi VB döntő előtt nálunk is fokozódnak az izgalmak, hiszen a foci, piknik a rádió1gongon játékunkban. Már csak órák választanak el minket az álomutazás sorsolásától. A fődíjunkat holnap fogjuk kisorsolni, de mindenki, aki ma részt vesz a játékunkban, bekerülhet a sorsolásba. És ha jól jönne a nagykőrösi Richter Safari Park családi pihenése mellé, egy 2 fős vacsora meghívás, most kell lépnetek. Csak a nyerni szeretnék üzenetet kell Viberen vagy SMS-ben elküldened a 0629-414-020-as számra. Ez az utolsó lehetőség. Figyeljetek nagyon, jön a kérdés. Hol rendezik a ma esti bronzmérkőzést a labdarúgó világbajnokságon? Erre a kérdésre kell válaszolnod, ha olyan szerencséd van, hogy nálad csörren meg a telefon. Nem sokára érkezik a VB Express, a világbajnokság legfrissebb híreivel, addig pedig suhanjunk tovább az elmúlt évek igazi mai slágereivel. Következik Ray Dalton és a Blood Running.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A foci VB legfrissebb hírei következnek a Rádió egy gongon. Hatalmas a tét, és nem csak a trófeák, hanem az elképesztő összegek miatt is, amik a háttérben mozognak. Ma este 23 órától rendezik a bronzmérkőzést, ahol Franciaország és Anglia csap össze Miami-ban. A kétszeres világbajnok franciák már két bronzéremmel rendelkeznek a múltból, míg az angolok eddig kétszer bukták el a harmadik helyért zajló csatát. Így nekik ez történelmi pillanat lehet. De ami a zöld túl zajlik, az még elképesztőbb. A Bank of America becslése szerint a torna 20 milliárd dolláros hatással van az Egyesült Államok gazdaságára, a turizmus és a vendéglátás pörgése miatt. A FIFA bevételei a magas jegyárak miatt elérhetik a 9 milliárd dollárt, ami 40%-os növekedés a legutóbbi VB-hez képest. A holnapi Spanyolország-Argentína döntőre pedig brutális összegekért mennek a jegyek. A legolcsóbb belépő 2 millió 300 ezer forint, az átlagár 3,5 millió, de akadt olyan szurkoló, aki 9 millió forintnyi dollárt csengetett ki egyetlen székért a finálén. A csillagászati összegek után pedig térjünk vissza a játékhoz. Nálunk ugyanis egyetlen fillérbe sem kerül a részvétel, és a mai két személyes vacsora meghívás garantáltan fejedelmi élményt nyújt. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és íme a kérdés. Hol rendezik a ma esti bronzmérkőzést a labdarúgó világbajnokságon? Ezek után könnyű lesz a válasz. Következik Eva Max és a Sweet But Psycho.

a Rádió egy gongot halljátok, pontosan 3:30 van, a hétvégi tervek mellé pedig már is hozzuk a legfrissebb meteorológiai adatokat. Ma délután továbbra is sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként, főleg nyugaton, északnyugaton, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati szél sokfelé élénk, sőt erős lesz. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap napos gomoly felhős idő várható, helyenként csapadékkal, de este egy hideg front zivatarokat és megerősödő szelet hozhat, délután szintén 33 fokkal. Hétfőn aztán a napsütésé lesz a főszerep, élénk északnyugati széllel, a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul. Az időjárás után nem sokára jönnek az útinfók, és már indul Loy igazi mai slágere, a Get Lucky.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Egy perc múlva 3:44. Ideje, hogy újra képbe kerülj a közlekedéssel kapcsolatban, mert az autópályán és az 5-ös főúton is változott a helyzet. Az M5-ösön a 74-es kilométernél a Kecskemét-Észak csomópont átépítése miatt a lehajtóág zárva van. Röszke felé sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Ugyanitt a 88-as és a 87-es kilométer között a főváros felé a belső sávban lezárva. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Az 5-ös főúton a 78-as és a 81-es, valamint a 86-os és a 88-as kilométer között is félpályás korlátozások lassítják a haladást. Az 55-ös főúton Bátaszék térségében balesetesztek, a 120-as kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. Jó utat kívánok, vezessetek óvatosan! Rövidesen valakitől választ kapunk a focis kérdésre, a folytatásban pedig Metzger Viki érkezik, és a Let You Let Me Go. Did I get

0: Szia, Tünde vagyok.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Tünde.
0: Szia, Zsolt.
1: Szeretnél ugye te is bekerülni ebbe a fődíj sorsolásba?
0: Igen.
1: Ma is sorsolunk, sőt mi több, a holnapi sorsolásba is bekerülhetsz, ha helyesen válaszolsz a következő kérdésemre. Hol rendezik a ma esti bronzmérkőzést a labdarúgó világbajnokságon? Mondok neked két lehetőséget, Miami-ban vagy New York-ban.
0: Miami.
1: Ez a helyes válasz. Gratulálok, bekerültél tehát a fődíj sorsolásba. Nézni fogod-e a meccset?
0: Igen.
1: A két csapat közül kinek drukkolsz?
0: Angolok.
1: Az angoloknak. Meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Holnap visszatérünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: És köszönöm.
1: 16 óra után jön a fődíj sorsolás, és megtudhatjátok, mi az a meglepően kalandos trükk, amivel a hollandok ellopták a világ egyik legértékesebb italát, Jemenből. A reklám és a hírek után igazi mai sláger érkezik. Hype Button és az Out of My Head.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a nagy

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
0: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
0: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
4: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
5: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Drónokkal is figyel a MÁV, régészeti kiállítás nyílt Kecskeméten, Bács-Kiskunba is ellátogat az Orgonapont Fesztivál. Demeter Dia vagyok. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
8: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testépségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
7: Szkítekkora az Alföld szívében, ezzel a címmel nyílt régészeti kiállítás pénteken a Cifra palotában. A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanics János Múzeum közös tárlata a szkítekkorát mutatja be Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok gazdag régészeti leletanyagán keresztül. A Krisztus előtti 8.-4. század közötti időszak emlékeit tekintheti majd meg a közönség. Találkozhatnak az érdeklődők olyan műtárgyakkal is, amelyek most először szerepelnek múzeumi kiállításon. A múzeum honlapján arra is kitérnek, a tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. A kiállítás egészen október 11-ig lesz látható. Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncert sorozata 19 városban látogat el. Bács-Kiskunban is szerveznek programokat. Augusztus 29-én a kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templomban Szamosi Szabolcs és Miklósa Erika műsorát láthatja a közönség. Bácsalmáson pedig a Szent Kereszt felmagasztalása templomban az orgona mellett a hegedű is megszólal. Pál Úr János és Stathatosz Sebestyén közös koncertje lesz hallható és látható. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél élénk, erős lehet, a legmelegebb órákban 32-34 fokos csúcsokat mérhetünk itt Bács-Kiskunban. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Élénk légmozgás mellett a legmelegebb órákban 31-33 fokos csúcsokat mérhetünk, hajnalban 20 fok körüli minimumokra számíthatunk majd.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és a teljes vevőkörzet. Szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Kormos Zsolt. 16 óra múlt 10 perccel. Elérkeztünk a hozaponthoz, ahol a stúdióban a potméterek is elkezdenek izzadni a feszültségtől. Ez a mai közös menetünk utolsó felvonása, úgyhogy tegyétek le a slusszkulcsot, parkoljatok le az árnyékba, mert mostantól nincs több tipp, a vonalakat könyörtelenül lezártuk. A kalap megtelt mára. Valahol most valakinek nagyon elkezdhet dobogni a szíve, mert néhány perc múlva tárcsázzuk azt a szerencsést, aki elviszi a nap legizgalmasabb trófeáját, a két főre szóló vacsora meghívást. De a dráma itt nem ér véget. Aki ma bent van a kalapban, az egyben egy hatalmas lépést tett a holnapi nagy finálé felé is. Mert vasárnap kisorsoljuk a nagykőrösi Richter Safari Park családi glamping sátoros safari hétvégéjét a legszemfülesebb hallgatónknak. Emellett rövidesen kinyitjuk az életzamata rovatot is, ahol egy 18. századi kávélopási kalanddal tartjuk ébren a figyelmet a sorsolás előtt. Addig is emeljük a tétet a legforróbb igazi mai slágerekkel. Következik Sáusz

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a rádió egy gong. 16 óra múlt 21 perccel. Ahogyan megígértem, nyílik az életzamata rovat, és elárulom, milyen trükkel lopták el a hollandok a világ egyik legértékesebb italát, Jemenből. A kávé világ hódító útja egy meglepően kalandos történet. A 17. században a hollandok megelégelték, hogy a kávét csak Jemenből lehet importálni, és szigorúan őrzik a titkát. Ezért egy holland tengerész titokban ellopott néhány kávécserjét, és amszterdami botanikus kertben elkezdte termeszteni őket. A dolog itt nem állt meg. A hollandok felismerték az ebben rejlő aranybányát, és a gyarmataikon, például az indonéziai Jáva szigetén indították be a nagyüzemi termesztést. De a titok nem maradt sokáig az övék, a franciák is szerettek volna részt venni a buliban, és egy újabb, vakmerő lopás során cserjéket szereztek a hollandoktól, amiket a Karib-térségbe vittek. Így hát, amikor legközelebb felnyitjátok a kávés dobozt, gondoljatok a holland kalandorra és a jemeni lopásra. A gasztro kalandok után a digitális rendszer már az utolsó simításokat végzi a mai fődíj sorsolás előtt. Néhány perc, és valakinél megcsörren a telefon. Addig is jön Lady Gaga és a The Dead Dance.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Bőséges napsütés volt a nap folyamán, de a délutáni órákban a gomoly felhők megvastagodhatnak, és elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap a napos órák mellett szintén 33 fokig kúszik fel a hőmérséklet, de a késő esti órákban egy érkező hidegfront hatására már többfelé szakadhat le az ég, és a szél is viharossá fokozódik. Hétfőre a front kitisztítja a levegőt, sok napsütés és élénk északnyugati légmozgás mellett már csak 29 fokos maximumok várhatók. Közeledünk a fődíj sorsoláshoz, előtte még jön néhány útinformáció és egy pár igazi mai sláger. Itt van már is Hertz és Purple Disco Machine, na meg a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Habács Víz Zrt. Hétfőtől hibaelhárítási munkálatokat végez Kecskeméten a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél. A munkavégzés során felbontásra kerül a Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sáv. A munkálatok előkészítéseként a Magyar Közút hétfőn a reggeli órákban megkezdi a szükséges forgalomterelés kiépítését. A lezárás és a forgalomterelés, a munkavégzés, valamint a teljes helyreállítás időtartama alatt érvényben marad. A helyreállítás várhatóan július 23-áig, csütörtökig befejeződik. Az

Tisztelt útszakaszon, fokozott figyelemmel közlekedjetek, és lehetőség szerint választatok másik útvonalat. Útszűkületre kell számítani Kecskeméten a Ceglédi úton, egészen pontosan a Kerkápoly utca és a Betlen körút közötti szakaszon, a városból ki és befelé vezető úton is. Ráadásul a Kuruc körúton is van útszűkület egy rövid szakaszon, a Búza-Szentelő utca kereszteződésénél a belső sávok vannak lezárva. Jó utat kívánok! Nem sokára jön a sorsolás, előtte pedig itt van Zara Larsson és a Lash Life.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szervusz István!
1: Igen, hello!
0: Várod-e már az éjszakai francia-angol meccset?
1: Nagyon.
0: Van egy jó hírem! Megvan a kétszemélyes vacsora meghívás! Ezzel tudjuk feldobni ezt a meccset ma.
1: Köszönöm szépen!
0: Megnyerted a napi fődíjunkat, jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Köszönöm szépen!
0: A napi fődíj tehát gazdára talált, de a foci és piknikjáték nem áll meg. István is bekerült a fődíj sorsolásba, holnap reggeltől tehát folytatódhat a menet a Richter Safari Park főnyereményéért. Mára megköszönöm a figyelmet és a fantasztikus, pörgős aktivitást Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak. Holnap 10 órától újra találkozunk. Jó szurkolást kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: too. Can you feel where the wind is? Can you feel it through?
1: Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Baloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcskereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcskereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29, csapj le rá, 0639-441-509.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
10: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Bizony. Striptizek benne. 10 nézettsége. Vagy 12. De egy nő striptizne. Millió nézettsége lenne, ugye? Ha-ha! Vajon a legújabb darunk!

kedves hallgató, küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanóba kamionozunk a Pipikével. Jók a zenék, te vagy a legjobb. Üdv Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, velük is írta nekem, hogy milyen volt az a kis Noran Pure. Csak eltűnt az üzenet. Nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stim, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék néztel egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-e volt. Kárcsikának egy zenét,

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22.

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
5: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. És 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
7: Navi?
8: Na jó.
6: Tomi, Navi ajánlat.
7: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
6: gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
8: Navraforgó olajban.
6: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
8: Navancslé.
6: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban. Hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
7: Igen,
6: persze,
7: igen,
6: ők
7: igen,
6: fizetnek.
7: Fizet.
6: Igen. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
7: Kifújtuk az orrát.
6: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgálni, Feri, az is nagyon jó, mert az is azt
8: és
6: nagyon szeretik.
8: És esetleg egy kis rablóhúst.
6: Jó, hamis gulyás rablóhús.
7: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
8: Egy jó navokádó saláta.
6: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
7: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
8: Ki jön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
6: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
7: Igen, ha jöttök, várnak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szóla Radio 1, jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikát, annak fiúk, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még jó, csak szeptembertől jön az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő, annak fiúk, a legújabb Fischer, itt a rádió egyen, a szám címe, még egyszer elmondom, Rain! Gyerünk, gyerünk, gyerünk!

nem csak igaz, ima is legjárna egy helyes mitem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanabban is a működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyőre kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez első, de csak éjszakán, jó? Napközben az emberek tudja kicsit menni,

0: folytatom. Elmondhatom. Docsi és Anxiety. Anxiety.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Rádió. Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai sláger.

0: telefonálni a 0623 111 111-re, és ameddig nem érkezik az első telefonáló, zenélünk, érkezik egy Sharon Camera Cyril remix. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2022-n jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Bence, szia, jó reggelt!
7: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
6: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
7: Igen, gyertek, kaja van.
6: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
7: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, ugye nektek egy elefánt.
6: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
8: Nem. Jó, biztos, okay, hogy közhelyes.
6: Oké, okay, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1. Mi

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Esik?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánok neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik lennünk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula, ez egy jó film. Csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez ma szerencsém? Haló, haló.
2: Enikő vagyok, haló, haló.
1: Hello, szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádió, Rádió 1.
1: Nagyon
2: kedvenc rádió.
1: Nagyon jó. Na.
2: Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kértél tőlem Ray, és a szem címe Ray is my husband. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kedves estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Neked is.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm. Szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címén Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, mi a van a kép? Jó, jól alakul?
0: Szürke hétköznap, a szürke hétköznapokra utaljam.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
0: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy tűrhető lenni itt a időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
0: Mindenkinek, aki kerti munkát végez. Egy kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
0: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfeld, és a szem címe Heart Like Mine.
2: Cookie forradalmas hitje a rádió egy hétvégét.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zenédet, érted. Mindig jó voltál, és ahol is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és a szám címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor a benn dolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdezte, de úgy látom, lehet, hogy be van azok, ha nem szám. Keresztelved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: baj. Minden, lényegtel.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, és jó búrást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Ciao. Az eddig Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen pizzázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk, már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
4: Navi?
5: Na, jó.
3: Tomi írta nekünk navi ajánlat.
4: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
3: egyébként,
4: gulyás.
3: Egyébként az jó, igen.
6: A vége ne bukta legyen.
3: Ja, és a vége tényleg, a vége, hamis, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
5: Navraforgó olajban.
3: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
5: Navancslé.
3: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
4: Igen,
3: persze,
4: igen,
3: ők fizetnek.
4: Persze.
3: Igen. Navi palacsintázója. Navi Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
5: Eztek egy kis rablóhúst.
3: De jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
5: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
4: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
5: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
3: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
4: Igen, jöttök másnap.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, mint tisztelt nagyon a publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior nélkül, de DJ Junior mixére, bármilyen is jó magam, Hanvai PG.
2: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én ezekben a pillanatokban már természetesen siófokon vagyok,

0: indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok Boggásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán, és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vagyok Siófokon, a Biztonsőbb Béközép országos találkozón, ami ma a Dance-Size-edben csúcsosodik ki. Várok mindenkit szeretettel!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, közénylag Hanvai PG voltam, ugye ma este Bogács, és hogyha valaki nem jön el buliba mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosi Tédosó. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World Is Mine

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik. Lesz egy ilyen Hugellel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugell egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat. Én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök. Nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Úgy de jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugell elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugell közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri velünk.

0: A Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, egy Sam Sara és a Jala FG. Ezzel megyünk tovább Brandon remixébe, itt a Rádió 1-en, a Verdizmán Rádiós.

0: a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy a Project nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri, Zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Nyúlik.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem nyúlik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el, én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerét.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztiválon Rádió 1-es bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Newfix szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőszre megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti.
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek. Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antonio verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Side Piece és a Cry For You szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszóim mögött, mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dab Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show on Radio 1.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a rádió egyet. Jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third is Mine Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egy itt csak igazi mai sláger, megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom, többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy DJ újdonságát, Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello, a halott pénz is, az emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez az Opel Light-től a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem dumálunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor, most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi